műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

összesen jegyet. Viszont a neten elkezdték, hát finoman szóval cikizni a filmet, ami akkora hype-ot csinált, hogy egy héttel később már 463 millió forintnyi jegybevételnél tartott, és hát óriási a hype most körülötte. A Radio1.hu-n egyébként erről is írunk részleteket. Itt az igazi mai slágerek között pedig az újabb már el is indult Alex Kenji-től, ott a Bambolét választottam. Jó hétvégét, kellemes éjszakát mindenkinek!

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az ifjú férj Cyril után Loi a folytatásban, aki az első igazi komoly fesztivál szezonját éli most, legalábbis előadóként is. Hát ez a posztjain is meglátszik, de nagyon cuki, hogy mennyire lelkesedik, és nagyon menő egyébként, hogy milyen vagány fesztiválokon lép fel. Hát ennek az egyik oka, hogy

0: van, ahogy a következő órában is nálunk szólnak. Újdonság David Guettától és J-Lo-tól, de hozom majd a Swiss Disco, sőt Taylor Swiftet is. A kezdésben pedig egy olyan DJ-t, aki majdnem fogorvos lett, fogtechnikai asszisztens volt is. De hát, ez mégiscsak jobban bejött az igazi mai slágerek között, a nagy kedvenc Hypatontól. És a nagy lendület is, Norma Jean Martinnal az Out of My Head. A következő zenei órát ezzel indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek. Azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer s mind több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egy csak igazi mai sláger megy. Picivel 3 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és fordultunk a Rádió Esztégyen, a Strandfesztiválon is. Lóczi Begi után már Jauri a lemez játszók mögött, ő pörgeti a legnagyobb kedvenceket ott, itt az adásban pedig én. Most J-Lo-tól, David Guetta-tól a Save Me Tonight az igazi mai slágerek között.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, most pedig az az előadó, aki az MTV VMA gálán a második legtöbb jelölést kapta, Taylor Swift. Az első egyébként Madonna lett, ez a The Fate of Ophelia.

a jövő héten szerdán már a szegedi ifjúsági napokon kezd tényleg, amit lehet ebből a nyárból kihozunk, és amennyi igazi ma is sláger csak lehet ebben az órában is lejátszok. Itt egy újabb, egy vadi új a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől.

0: igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap pedig visszatérnek a Szabiból, és reggel 6-tól élőben indítják a műsort. Én pedig ezt indítom a következő zené óra elején. Az igazi mai slágerek között a Hearst dalába a Purple Disco Machine jön a Wonderful Life pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa top listáján Budapest magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli

0: angli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a top listán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Salamanca követ. A listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi főváros jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszakai élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, mi pedig szépen lassan kezdjük összepakolni a Rádió 1 stage-et a Strandfesztiválon. Azért, hogy jövő héten szerdán újra felépítsük Szegeden, a Szegedi Ifjúsági Napokon, sőt ott kettő helyszínnel is készülünk, szóval távolról sem állunk meg. És itt adásban sem, mert hogy jönnek az igazi mai slágerek, sőt most egy Rádió 1 DJ-t választottam, aki természetesen a színen is ott lesz velünk. DJ Wesker Miki, Nagy Bogival és Miss Mooddal jön az igazi mai sláger az Éden. Itt a Rádió.

csak igazi mai sláger megy. Ahogy ígértem, ebben az órában extra sok újdonság, most például Kámrától, aki volt már zsűritag is a német Voice-ban néhány évvel ezelőtt. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, a Hug Yourself itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Egy
1: Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Shakirát választottam, aki szeptember 18-án kezdi a következő világkörüli turnéját. 12 egymás utáni koncerttel Madridban, Spanyolországban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: 2030-ra megújul a Budapest-Veresegyház-Vác útvonal. Egyre többet mobilneteznek külföldön a magyarok. Az emberi figyelmetlenség okozza a legtöbb erdőtüzet. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal 174 milliárd forintnyi uniós forrásból. A forgalmas elővárosi vonalon korszerűbb és sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd. Ahol lehet, megépítik a második vágányt, az állomásokat pedig akadálymentesítik. A vasútvonal Újpestnél kapcsolódhat majd a tervek szerint meghosszabbítandó 3-as metróhoz. Újabb 3 térségben indulhat földgáz és kőolaj kutatás Magyarországon. A szaktárca koncesziós pályázata alapján Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel környékén kezdődhetnek munkálatok. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a Magyarországon kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-át fedezte. Videós tájékoztatóval segíti a NAV a vállalkozások felkészülését az új nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézzel és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell küldeni a hivatalnak. A változás a kereskedőket és a szolgáltatókat egyaránt érinti. A részletes tudnivalók és a felkészülést segítő anyagok a NAV honlapján érhetők el. 3 év alatt csaknem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, derül ki az NMHH jelentéséből. Egy külföldön töltött napra 2022-ben átlagosan 0,6, tavaly már 1,1 gigabyte adatforgalom jutott. Eközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent, a napi átlag 15-ről 12 percre esett vissza. A külföldi mobil használat erősen szezonális. Az adat és hangforgalom egyaránt július és szeptember között a legmagasabb, az év első 3 hónapjában pedig a legalacsonyabb. Továbbra is a lakossági odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében. A tartós szárazság miatt egyre nagyobb a tűzkockázat, miközben a tűzszezon is hosszabbá válik. A Nébih erdészeti főfelügyelője szerint a tüzek 99%-a emberi tevékenység miatt keletkezik. Egy eldobott cigarettacsik vagy nem megfelelően kezelt tábortűz is komoly károkat okozhat. A felhősebb tájakon ma a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában napos idő vár.

0: Ható csapadék nem lesz, és az északi-északnyugati szelet csak időnként kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet napközben 24-28 fok között alakul. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem lesz, az északias szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 9 és 17, míg napközben 27 és 32 fok között valószínű.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
0: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek. Azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőrmikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk, 8 perccel egészen pontosan. Augusztus 23-a van, a Bencék a névnaposok. Ő pedig Minelli, mert hogy na, továbbra is nálunk szólnak a legnagyobb kedvencek. Ez a Ramp

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Most viszont egy picit lassulunk, de egy szenzációs dalt választottam, rég hallottuk. Wiz Khalifa, Charlie Puth és a See You Again.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az időre talán a mai napon a legjobb jelző az, hogy változékony, de azért továbbra is nyárias. Hát esőre viszont nem kell készülni. Igazi mai slágerekre viszont igen, a hírek után Meghan Trainor és az All About the Bass, amit indítok. Because you know I'm all about that bass, no trouble.
1: I'm all about that bass, no trouble. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa top listáján Budapest magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsor ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a top listán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Salamanca követ. A listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi fővárosi jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszaka élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Újraindították a Paksi atomerőmű egyik turbináját. Szerdán nyílik a regisztráció az iskolában az erdő programra. Továbbra is fontos a takarékos vízhasználat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Tegnap este újraindították a Paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenék küszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatják vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett leállítani. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Összefüggő kerékpárúthálózat jöhet létre Győrtől egészen Budapestig. Ennek részeként Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig közvetlen kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A fejlesztés 2,8 milliárd forintos uniós támogatással valósulhat meg. Az új nyomvonallal kiváltják az Esztergom és Tát közötti, jelenleg balesetveszélyes szakaszt is. A tervek szerint az építkezés 2028-ban kezdődhet meg. Jövő szerdán reggel nyílik meg a regisztráció az iskolában az erdő program őszi ütemére. A kezdeményezésre hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek. A résztvevő iskolákban ingyenes erdőpedagógiai foglalkozásokat tartanak. Az őszi program középpontjában az erdők biológiai sokfélesége áll. A jelentkezés részletei az Országos Erdészeti Egyesület honlapján érhetők el. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közmű Szövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy ezt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
1: Nyugaton, északnyugaton még több lesz felettünk a felhő, majd napközben összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás. Számottevő csapadék nem várható, az északi-északnyugati szél azonban több felé megélénkül. A hőmérséklet napközben 26-28 fok körül alakul. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

hétvégét. Még van egy nap a hosszú hétvégéből, szóval élvezzük ki. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában is hozom a legnagyobb kedvenceket. Most például egy olyan dalt, ami egy csomó rekordot megdöntött, például az első héten a megjelenés

0: mindenki remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert, ha

negyed hétkor. Tudom, picit korai, de azért kell ez, mert hogy van még ebben a nyárban fesztivál tartalom. Jövő héten a Rádió 1 utazik Szegedre, a Szegedi Ifjúsági Napokra, ahol két helyszínnel is várunk majd mindenkit. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, most Lóitól a Get Lucky, amit én itt

0: interjú egy csak igazi mai sláger megy. A legfrissebb infok után is konkrétan azt az énekesnőt hozom, akit nagyon sokáig nem hagyott a kiadója énekelni, mert hogy nagyon jó dalszerző volt, egy csomó nagy slágert írt különböző előadóknak, többek között Eminemnek és Rihannának is, és amikor azt mondta, hogy ő is énekelne, attól féltek, hogy ez majd a dalszerzés rovására megy. Hát nem ment. És milyen jó, hogy énekel, mert hogy óriási kedvenceket készít Bibi Rexa, aki a hírek után a Faithless dallal és a New Religion-nel érkezik mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik az áramhálózatot. Erősödik a parlagfű pollen koncentrációja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék. Az intézkedés több mint 400 ezer gyermek családjának nyújt segítséget a tanévkezdéshez. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására fordíthatnak. Csaknem 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére. A beruházás uniós forrásból valósul meg, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak. Az MFB aláírta a támogatási szerződéseket a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel is. A fejlesztések célja a biztonságosabb és korszerűbb energiaellátás. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata, amelyben július elejétől augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
2: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőártalmak megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
1: Tovább erősödik a parlagfű pollen koncentrációja Magyarországon. Az ország nagy részén már magas szintet mérnek, a Tiszántúlon pedig nagyon magas koncentráció is előfordulhat. Ez az allergiásoknál már erős tüneteket is okozhat. A szakemberek ezért azt javasolják, hogy az érintettek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, szükség esetén pedig érdemes kezelőorvos segítségét kérni a megfelelő terápia beállításához. A felhősebb tájakon ma a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában napos idő várható, csapadék nem lesz, és az északi-északnyugati szelet csak időnként kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet napközben 24-28 fok között alakul. Holnap napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem lesz, az északias szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 9 és 17, míg napközben 27 és 32 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és akkor most egy jó kis nyugat-európai kollab, Angliából a Swiss Disco, Hollandiában Sam Feld, és mellettük még a holland-marokkói Rehab. Na ők jönnek most az aktuális kedvenccel, az igazi mai slágerek között ez a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en picivel

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és remélem tegnap este mindenki ránk figyelt, mert hogy 6 órától 7 óráig élőben mixelt nálunk a stúdióból a világhírű Blond is. Hát valami szenzációs élmény volt, és még egy picit most is ennek a hatása alatt az ő igazi mai slágerét választottam. Blond is, Lovers on the Dance Floor.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jó kis órát zártunk, és milyen jó kis órát indítunk mindjárt. A hosszú hétvége negyedik napján pár perc és Hypaton érkezik. Az igazi mai slágerek között az Out of My Head Norma Jean Martinnal közösen, aki pedig üzenne a számunk 0620-311-111. Szép reggelt, jó hétvégét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint.
11: Mindig Aldi.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: 2030-ra megújul a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal. Egyre többet mobilneteznek külföldön a magyarok. Az emberi figyelmetlenség okozza a legtöbb erdőtüzet. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal 174 milliárd forintnyi uniós forrásból. A forgalmas elővárosi vonalon korszerűbb és sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd. Ahol lehet, megépítik a második vágányt, az állomásokat pedig akadálymentesítik. A vasútvonal Újpestnél kapcsolódhat majd a tervek szerint meghosszabbítandó 3-as metróhoz. Újabb 3 térségben indulhat földgáz és kőolaj kutatás Magyarországon. A szaktárca koncesziós pályázata alapján Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel környékén kezdődhetnek munkálatok. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a Magyarországon kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-át fedezte. Videós tájékoztatóval segíti a NAV a vállalkozások felkészülését az új nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézzel és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell küldeni a hivatalnak. A változás a kereskedőket és a szolgáltatókat egyaránt érinti. A részletes tudnivalók és a felkészülést segítő anyagok a NAV honlapján érhetők el. 3 év alatt csaknem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, derül ki az NMHH jelentéséből. Egy külföldön töltött napra 2022-ben átlagosan 0,6, tavaly már 1,1 gigabyte adatforgalom jutott. Eközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent, a napi átlag 15-ről 12 percre esett vissza. A külföldi mobil használat erősen szezonális. Az adat és hangforgalom egyaránt július és szeptember között a legmagasabb, az év első 3 hónapjában pedig a legalacsonyabb. Továbbra is a lakossági odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében. A tartós szárazság miatt egyre nagyobb a tűzkockázat, miközben a tűzszezon is hosszabbá válik. A Nébih erdészeti főfelügyelője szerint a tüzek 99%-a emberi tevékenység miatt keletkezik. Egy eldobott cigarettacsik vagy nem megfelelően kezelt tábortűz is komoly károkat okozhat. A felhősebb tájakon ma a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában napos idő várható, csapadék nem lesz, és az északi-északnyugati szelet csak időnként kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet napközben 24-28 fok között alakul. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem lesz, az északias szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 9 és 17, míg napközben 27 és 32 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, már 7 óra után járunk, és egy siren jön, aki néhány nappal ezelőtt hivatalosan is bejelentette, hogy nagyon komolyan dolgoznak egy 2027-es világkörüli turnén, amiben Európát is érintik majd. Az okés, az rendben van, ez meg a nagy kedvenc tőle, a Camera City remixében, ezt indítom már is, szép reggelt, jó hétvégét!

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: köztük pedig rádió DJ hozok Regán Lilit, aki jövő héten utazik Szegedre, mert hogy ő is fellép a rádió stage-en, vagyis hát mit beszélek, stage-en, mert hogy a szegedi ifjúsági napokon két helyszínnel is várunk mindenkit, és természetesen Regán Lilivel, aki most az igazi mai slágert hozza, ez a Heal Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Újra indították a Paksi atomerőmű egyik turbináját. Szerdán nyílik a regisztráció az iskolában az erdő programra. Továbbra is fontos a takarékos vízhasználat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Tegnap este újraindították a Paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenék küszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatják vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett leállítani. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Összefüggő kerékpárúthálózat jöhet létre Győrtől egészen Budapestig. Ennek részeként Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig közvetlen kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A fejlesztés 2,8 milliárd forintos uniós támogatással valósulhat meg. Az új nyomvonallal kiváltják az Esztergom és Tát közötti, jelenleg balesetveszélyes szakaszt is. A tervek szerint az építkezés 2028-ban kezdődhet meg. Jövő szerdán reggel nyílik meg a regisztráció az iskolában az erdő program őszi ütemére. A kezdeményezésre hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek. A résztvevő iskolákban ingyenes erdőpedagógiai foglalkozásokat tartanak. Az őszi program középpontjában az erdők biológiai sokfélesége áll. A jelentkezés részletei az Országos Erdészeti Egyesület honlapján érhetők el. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közmű Szövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
1: Nyugaton, északnyugaton még több lesz felettünk a felhő, majd napközben összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás. Számottevő csapadék nem várható, az északi-északnyugati szél azonban több felé megélénkül. A hőmérséklet napközben 26-28 fok körül alakul. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc is jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, holnap pedig visszatérnek a Szabiból, és reggel 6-tól élőben lesznek itt a stúdióban, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek egymás után, most a legújabbat Shakirától hozom, ez a Die Die, Király Tamást hallottátok, további szép

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
7: Magyarország legfranciább DJ-je

0: vereket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
3: Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: ballagfű pollen koncentrációja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék. Az intézkedés több mint 400 ezer gyermek családjának nyújt segítséget a tanévkezdéshez. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására fordíthatnak. Csaknem 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére. A beruházás uniós forrásból valósul meg, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak. Az MFB aláírta a támogatási szerződéseket a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel is. A fejlesztések célja a biztonságosabb és korszerűbb energiaellátás. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata, amelyben július elejétől augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
1: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőártalmak megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
0: Tovább erősödik a parlagfű pollen koncentrációja Magyarországon. Az ország nagy részén már magas szintet mérnek, a Tiszántúlon pedig nagyon magas koncentráció is előfordulhat. Ez az allergiásoknál már erős tüneteket is okozhat. A szakemberek ezért azt javasolják, hogy az érintettek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, szükség esetén pedig érdemes kezelőorvos segítségét kérni a megfelelő terápia beállításához. A felhősebb tájakon ma a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában napos idő várható, csapadék nem lesz, és az északi-északnyugati szelet csak időnként kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet napközben 24-28 fok között alakul. Holnap napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem lesz, az északias szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 9 és 17, míg napközben 27 és 32 fok között valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Anna Júli Sülike! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
4: Hónap utolsó szerdája, úgyhogy gyerekek, gyónásra fel. Szerelmes lettem a haverom feleségébe, brutál együttlétek, lelki kapcsolódások, azonos célok. Terveztük a közös életet, majd aztán mégis maradt a férjénél. Nem mert kilépni, nekem megmarad a tisztalappal kezdés az életem majdnem összes terén, de ezt vállaltam, amikor belevágtam.
5: Nem érzem szomorúnak alapvetően a dolgot, ahogy elmeséli a hallgató.
4: Aha.
5: Hát ugye? Persze, igen. Hát végigmentél egy folyamaton, hittél valamiben, de azt, amikor mondta, hogy ő ezt választotta, azzal úgy kicsit fel is oldozza saját magát. Hát figyelj, ilyen csapdába belelépsz egy csomó.
4: Igen. Most a haver barátnője nem szép. Annyi szingli csaj van. Annyi.
5: De a szerelem az meg ilyen.
4: Igen, de hogy van, akire nem lövünk. Mindig van egy döntés, amikor eldöntött, hogy szerelem lesz-e vagy nem. Mindig van az
5: a
4: első...
5: A szexben van döntés, hogy meghúzod-e a haverod csaját, az döntés.
4: Szerintem a havernál is van. Mikor először úgy néz rád, akkor azt lezárod. És azt mondom, hogy én is láttam, hogy te én is úgy néznék, de haver nem.
6: Vagy... De hol ismerkednél máshol?
4: Igen. Annyi szinglinő van, nem áll haverod saját levarrod.
5: De
4: azért.
5: De vele lettél szerelmes. Hát ne hallod.
4: Mindig van egy pillanat, ahol még megállhatsz.
5: Nagy beszélgetések vannak, lelki kötődés. A lelki kötődésben nincs megállás. A szexben van.
4: Nekem egy nő, aki rámegy a barátnője pasiára, vagy egy pasi, aki rámegy a haverja a csajára, az kicsit mindig ilyen ingatag önértékeléssel rendelkező valaki. Neked is van, nekem is lehet. A tiéd, de majd elveszem. Egy nő, aki

0: lemegy egy barátnő pasiára, az rivalizál a barátnővel. Nem szép.
1: Szerelem van.
0: Jó, hát szerelem van. Meggyőzhető vagyok. Akkor oké. Szeretném meggyőzni, hogy hazudtam éjjel-nappal, hazudtam a családomnak, a barátaimnak, a kollégáimnak is. Azt hazudtam, hogy vakbélműtéten voltam a kórházban, pedig hónapokkal előtte leszerveztem és elmentem Törökországba egy kis plasztikai beavatkozásra. Jövőre is így tervezem a cicimet megcsináltatni. Csak akkor az epém veszik ki, kérlek feloldozást.
2: De nem mondod, hogy nem veszi észre a család, hogy kétszer akkor mellé jössz haza.
1: Kisebb az orrod, vagy van hajad?
2: És közben, hát ja, és közben nincs sebed, ugye, ahol a vakbeledet kivették.
0: A főnököm allergiás a levendula illatára, több évnyi szivatás után elérkezett az idő, hogy elrejtsek az irodájába egy levendulás illatosítót. Napok óta nem találja, és tajtékzik, hogy honnan jön a szag. Ez nem gyónás dicsekvés. Benne mondjátok a nevet. Azt mondja, oldozatok fel, a kisfiam a suliban barátkozik egy roma származású fiúval, nem örülök neki. Fenntartásaim vannak, előítéletes vagyok, és a szülők is neccesek. Komolyan nem tudom, hogy mit és hogyan mondjam neki, segítsetek.
2: Hát nem neki kéne először, nem a gyerekednek, hanem saját magadnak. Szerintem egy kört futni ezzel a cuccal. Hogy attól, hogy roma ez a kisfiú, attól még lehet nagyszerű barát, nagyszerű ember. Pici előítéletes vagy, mint egyébként nagyon sokan ebben a témában.
0: Igen.
2: Tehát ezt magadnak kéne lejátszani. Ne azzal indítsuk el, hogy...
0: Segítsetek, mit mondjak a gyereknek? Hogy tudom felhívni rá figyelmet? Igen, ez így azért fura. Anyukám idős otthonában van, ahova ő akart bemenni, sosem volt túl jó a kapcsolatunk, bemegyek látogatni, de őszintén csak azért, hogy ne legyen lelkiismert furdalásom, majd egyszer, alig várom, hogy eljöjjek onnan, épp elég az a fél óra, amíg ott vagyok. Nagy gonoszság, oldozzatok fel!
1: Hát de ha sohasem volt jó viszonyatok.
2: Hányszor csinálsz ilyet, de hányszor, hogy egyébként a hátad közepére kívánsz valamit.
0: Megcsinálod.
2: Nincs családon belül meg persze, hogy megcsinálod.
1: Nincs ez ebben. Kikopnak egyébként, az elején még eljársz, hogy megnyugtasd a lelkismeret.
0: Aztán meghal.
2: Aztán ott hagyod.
1: Hetente, aztán havonta, aztán fél évente, és aztán végül.
0: Nem tudom elítélni. Ugye mondhatnánk ítéletet álságosan, hogy jaj, de az anyád be kell járni. Milyen volt a kapcsolatuk? Uh-huh. Szerette a gyerekét? Lehet, hogy bántotta, 50 évig utálta. Tehát érted, ezek egy szülő-gyerek viszonyok, egy közhelyeket lehetne pufogtatni, hogy de az anyád be kell menni, lószart, nem kell bemenni. Ha nem szeretett, szar volt a kapcsolatotok, nem volt ő reflexiója, bántott, borzasztó gyerekkorod volt, miért is kellene? Szóval, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog, mint hogy most nagy bölcsességeket mondjuk, menj be, tudd le, gyereki, ne büntesd magad, mert nem tudsz.
2: Igen, de azzal se büntesd magad, hogy nem mész be, és ha anyád a jövő héten meghal, akkor meg lelki fogadásod.
0: Így van, be kell menni, ott voltál.
2: Be, ott voltál, igen, lentúlva.
0: Igen. Két barátom két feleségével van szexuális kapcsolatom egyszerre. Oldozatok fel, mert ez kiderül, akkor nekem annyi. Hívjuk fel. Ez a sztori érdekel, azonnal csörögjünk
2: el. Hogy csinálod?
0: Jó nagy gané vagy. Jó nagy. Figyeltek, ez nekem nagyon érzékeny téma.
1: Na miért?
0: Nem, semmi, nem. Soha nem. Nem erre ugrom. Nekem a barátság az annyira szent, és annyira régi, és annyira 30-40 éves barátaim vannak gimiből, meg általános iskolából. Hát nem tudom elképzelni, hogy valaki a barátját és a barátságát beáldozza azért, mert dugni akar egy jót. Ráadásul annyira ganaj, annyira gané, a barátod felesége, és a feleség is nagyon gané, hogy ebbe belemegy. Így két felnőtt ember nem mond erre nemet. És kijátszák azt, akivel te testvéri viszonyban vagy. Nekem a barátság egy testvéri viszony. Én az öt sráccal, mi testvérek vagyunk, tehát hogy 92 óta tart ez, és olyanok vagyunk, mint a testvérek, vagy hat velem együtt, hatan, heten. Így állunk össze. El nem tudnám képzelni, ráadásul két barátod, két felesége, igazi gané vagy. Igazi
2: és
0: gané.
2: És még csak szerelem sincs, mint az előző SMS-ben, akit próbáltam védeni.
0: Igen, ugye, nem vagy barát.
2: Hogy itt egy egyszerű szex van.
0: Nem vagy a barátjuk, és remélem
1: és
0: kiderül.
1: És ha ez a párkapcsolat döglődik éppen, akkor adsz feloldozást?
0: Már melyik párkapcsolat
1: döglődik? Hát a barátodnak a
0: Nincs feloldozás. Nem. Egy barátnak a feleségére nem. Ő a barátod, ő a testvéred. Vele együtt átéltél egy csomó mindent. Ha elválik, és erre ő igen mond, és azt mondja, hogy figyelj, én elváltam az exem, gyert, csináltak, amit akartok, igen. Azt téged nem jogosít fel, hogy hát de ne haragudj, haver, nektek döglődött a kapcsolatodok. Hát gondoltam, hogy kicsit belógatom, érted, az ott vagyok. Nem, nincs ilyen, nem. Tehát ez nagyon gennyes.
1: Segít pontot tenni a végére.
0: De ez tényleg, erre nem tudok feloldozást. Nagyon ritkán nem adunk feloldozást, erre nem adok. Erre nem adok feloldozást. Múlt héten volt a 37. születésnapom, az idejét se tudom, mikor nem telt magányosan és sírással egy születésnap. De alapvetően elfogadtam, hogy csak létezem, de nem élek. Nincs szerelem, nincs család, nincs barátság, csak a végtelen magány. Fú, gyerekek, de durva.
2: Ez kemény. Mondanám, hogy boldog szülinapot.
0: Hát de... itt egy megoldás van.
1: le kell csapni a barátod csajára.
0: Menj rá, nem létező barátod, nem létező csajára. Ez kemény, figyelj, haver, ez durva. Erre nem is nagyon tudunk mit írni. Mit gyonsz meg, nincs bűnöd.
1: Hát inkább csak ventilált.
0: Csak ventiláltam. Tinder.
1: De figyelj, lent.
0: Rossz lányok. Valamit csinálj.
1: Lent vagy a gödör alján, innen már csak felfelé visz az út.
2: Igen, de hány éve van?
0: 37 éve ott van.
2: Nem tudja, hogy ez a hanyadik olyan szülinap, amit egyedül töltött. Tehát ez évek óta fönnálló állapot.
1: Hát most mit mondasz neki?
2: Hát
1: mondasz,
2: pszichológust, vagy nem tudom, valamit.
0: Ez kemény, ez erre nehéz jutna, igen.
2: Párom kételkedett bennem, és azt akarta, hogy menjünk el poligráfos vizsgálatra.
1: Na, itt álljunk
2: azt meg. Ezzel, igen, majd várjál, visszatérünk, olvassuk el az SMS-t, és visszatérünk rá. Azt hitte, ezzel meg fog ijeszteni, elmentünk, és gyerekek, át tudtam verni a poligráfot két olyan kérdésben, ami szerintem alapból génkód a férfiaknál. Az első kérdés, nézette pornót, amióta vele van? Ez volt az első, és fantáziált-e már egy kolléganőről olyat, hogy lefekszik vele? Ez volt a második, mind a két kérdésen átment.
0: Tehát a gép... Elmondom neked, hogy elment egy ilyen süketném a vak magánnyomozóhoz, aki rosszul hirdeti magát a neten, rákötött valami szart, ami egy EKG gép volt. Egyrészt nem veled a poligráfot, kettő a feleség vagy a barátnő, mibe van?
2: Na ezt akartam kérdezni.
0: Összerakta a kérdéseket, és az első az kérdés, hogy nézette pornót, mióta vele van.
1: Érted, és hogy fantáziált esetleg a kolléganőjére.
0: Milyen minőségű párkapcsolatban vannak
1: de
0: emberek?
1: Kérdés,
0: jó Isten!
1: Eleve, hogy merül fel egy párkapcsolatban az, hogy te meg én jövő héten elmegyünk egy magánnyomozó irodájába, és rátkötik a poligráfot.
0: És ha fölismerül, miért mész el? Tehát érted? Tehát, hogy miért vagy ennyire nyomorú?
2: Na.
0: Miért mondod azt, hogy rendben, akkor elmegyek veled poligráfvizsgálatra? Szóval nem áll, de tényleg. Azért az kemény. Azért ez így kemény. Na. Poligráfos vizsgálatra teszik a csávót, igen. A szomszédsrác kint szokott edzeni a kertben, és nagyon izgató hangokat ad ki közben, amit kiülök hallgatni, és izgulok rá. Oldozzatok fel! Wow! Mik történnek itt? Mik történnek?
1: Kis gazolás közben nyöszörök?
0: Igen.
1: Tedi le a kumpli bogarat?
0: Oldozzatok fel, a kolléganőmmel 3 hónapon találkozunk a céges értekezleten, mindig előtte 2-3 héttel leszervezzük az együttlétet, elképesztően jó vele a szex. 30 pluszosak vagyunk, és mindketten 2-3 éve házasok, nem tudok mit csinálni vele, nagyon vonzódnak egymáshoz, de tudjuk kezelni a helyzetet.
2: Most még.
0: Még az friss házasság azért mind a kettő.
2: 2 év.
0: Tehát 2-3 év házasság után még azért így ebben a formában még azért az úgy izzani szokott. De már most mind a ketten itt félrekufircolás van. Hát nem.
2: Azt, na, ugye véleményes legalábbis.
0: De miért nem vagytok együtt, inkább is hagyjátok ott a férjeteket és a feleségeteket. Oldozzatok fel, az asszony elmondta, hogy várandós, de nagyon megrémültem, hirtelen inkább beszartam, mint örültem. Ezt figyelj, ez tök természetes. Tök jó, tök jó, hogy nem maszkolod el ezt az érzést, meg lehet tőle érni, megijedsz, beleállsz, csinálod. Rendben van. Tehát ez az, hogy megijedsz és nem örülsz, nem is kézzel fogható még az elején egy férfinek, ez egy nőnek talán ebben a formában könnyebb, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj. Magamtól kérek bocsánatot, hogy annyira unalmas az életem, hogy nincs mit meggyújnyak nektek, pedig tényleg szívesen érnék valamit, amit nem tudtok feloldozni. Ez milyen? Nem tud mit meggyújni, érted? Gondold, de milyen élete lehet. Nagyon jó.
1: Nincsenek kilengések.
0: Volt feleségem, megcsaltam, a mostani páromnak elmeséltem az életem, azóta állandó gyanúsítgatás az életem, sose léptem félre mellette, nem úgy, mint ő velem szemben. Nem lenne közös gyermekünk, hát imádok, már elhagytam volna, adjatok erőt. Ó, ez milyen nehéz, tehát, hogy őszinte vagy, elmondod neki a régi életedet, és ő azzal visszaél és a szemedre veti, az nem szép.
1: Hát nem, ez a nőnek a belső bizonytalansága.
0: Abszolút.
1: Mert ő is attól fél, hogy erre a sorsra jut.
0: Éltem, igen.
1: Hogyha van egy ilyen combos múlt.
0: Igen. Két gyerekes anyuka vagyok, néha azt mondom este a férjemnek, hogy túlóráznom kell, pedig nem. Nem csinálok semmit, csak kocsikázom, és közben megvárom, hogy megfürdesse, és megvacsoráztassa a két gyereket. Oldozzatok fel, nem minden nap csinálom. Tök igazad van, semmi baj nincs vele.
1: Én idő,
0: semmi baj
1: jár.
0: Nincs vele. Nem vagy rossz
2: és
0: anya.
2: És be a feleséged otthon egyedül szenved a gyerekkel.
0: A férje.
2: Az is.
0: Szenvedjen.
2: Hát milyen anya vagy te?
0: Szenvedjen, tök igazad van, menjél, autózzál, semmi baj nem lesz a gyerekeknek. A férjed jobb apa lesz, ellátja őket, kötődnek hozzá. Tök jó.
1: Hát és heti 5 alkalommal ezt ő csinálja, és azt a kettőt.
0: Igen. Még a 7-ből hetet autózol, picit erős, de...
2: Ott kezdjél gondolkodni.
0: Igen, de hogy abszolút megértjük, és ne átkozd ezért magad. Minden nő egy kicsit csalhat a gyermeknevelésben, minden nő egy kicsit lóghat, minden nő egy kicsit adhat magának önidőt, ettől nem vagy rossz anya, ne legyen lelkismeretlen. Ha már lóksz, akkor ne büntesd magad, vagy ne lógj. 31 éves nő vagyok, nagyon boldog házasságban élek, a férjem a legjobb barátom, és egyben nagyon sok időt töltünk együtt, és minden tökéletes, de nem akarunk gyereket, én viszont nem akarom megbánni sem később, bár csak elengedhetném teljesen, és tudhatnám előre, hogy nem fogom megbánni.
1: Van egy dilemma.
0: Semmiről nem vagy lemaradva. Ez lehet, hogy pont 5 év múlva fog még nagyon megváltozni. Kiéltétek magatokat, jöttetek, mentek, utaztatok, minden jó, és 5 év múlva azt mondta, hogy oké, tehát most ha 40 éves lennél, azt mondta, nem lehet, hogy szorult az idő, de 30 évesen te nem akarsz gyereket, adj időt még magadnak erre, ez 35 éves lehet, egyszer fölkelsz, ránézel egy babakocsira, elsírod magad, és azt mondod, igen, megérettem, jöjjön a gyermek. Nem vagy lemaradva, ne sürgesd, semmi baj. Jobb egy érett nő, aki gyereket vállal, mint egy éretlen, aki korán szül, de aztán az egészet tönkre teszi. Szóval, hogy ez nem baj. Nem kell még 31 évesen mindenképpen gyerekre vágyni. 38, 39, 36 évesen szülsz egyet.
2: Ez nem egy csoda, hogy abszolút. Valaki 35 után szül. Sőt.
0: Semmi baj. És nagyon sokat változol még a következő 5-8 évben, amit most még nem is tudsz magadról. Ez még hozhat egy olyan érést, vagy egy olyan változást, amire egyszer csak azt mondta, hogy oké, szülök egyet, jöjjön, felkészültem rá. Nem kell 30 évesen kész anyaként gondolkodnod arra, hogy és az sem baj, ha végsem nem, egyáltalán nem fogsz akarni, és nem szűz.
1: Marika vagyok, 70. Ki az a fiatal ember, aki megcsinálja a számom fiatalató?
0: Igen. Decemberben írtam nektek, hogy nem merek szakítani a párommal, beteg lett, viszont azóta meglépték, és azóta új kapcsolatom lett, soha nem voltam boldogabb. Köszi a bíztatás, srácok! Azt mondja, hogy egyedülálló anyaként szoktam néhány napra menni Olaszországba, egyszer vittem a gyereket is, de csak szenvedés volt, mert nyüglődött, pedig már 10 éves, szóval megbeszéltük, hogy jobb mindkettőnknek, ha egyedül megyek, de kicsit elgondolkozom, hogy ez mennyire helyes.
2: Hát ha megbeszéltétek...
1: Figyelj, nem fogja megbánni, 2 gyerekem van, az életemet megeszik.
0: Na, látod, itt van. Igen, igen, igen, igen. 37 éves vagyok, én sem akarok egy gyereket, de nem tudom, hogy mondjam el neki. Ez is jó egyébként. Szóval visszatérve, menjél egyedül. Hát nincs itt kőbevésve semmi, gyerekek. Meg kell menni egyedül. Ha jól érzed magad, az, hogy a gyereked nyüglődik egy olaszországi nyaraláson 10 éve, ott azért valamit elcsesztél. De nincs ezzel baj. Miért nem mennél egyedül? 10 éves a gyerek, el van a pároddal, elmész 3 napra egyedül, jól érzed magad, van önidőd. Nem kell jobban átkozni magunkat mindenért, mint amennyire az élet átkoz, vagy más átkoz bennünket, de tényleg?
1: Tehát, nem kell félni az egyedül léttől. Sőt.
0: Nem vagy ettől rossz anya.
1: A legjobb dolog, amikor néha magad vagy egy picit a gondolataiddal, egyedül csinálsz valamit, egyedül utazol, egyedül mész moziba, egyedül eszel, rendezed a kis gondolataidat.
0: Igen. Tudjátok, mit imádok ebben? Az, hogy én mindig megörülök a Jónásnak, férjem pedig ilyenkor mindig küld nekem egy üzit. Szívem, ma Jónás van, Balázséknál, ne felejtsd el kiteregetni a családi szennyest.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: 2030-ra megújul a Budapest-Veresegyház-Vác útvonal. Egyre többet mobilneteznek külföldön a magyarok. Az emberi figyelmetlenség okozza a legtöbb erdőtüzet. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal 174 milliárd forintnyi uniós forrásból. A forgalmas elővárosi vonalon korszerűbb és sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd. Ahol lehet, megépítik a második vágányt, az állomásokat pedig akadálymentesítik. A vasútvonal Újpestnél kapcsolódhat majd a tervek szerint meghosszabbítandó 3-as metróhoz. Újabb 3 térségben indulhat földgáz és kőolaj kutatás Magyarországon. A szaktárca koncesziós pályázata alapján Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel környékén kezdődhetnek munkálatok. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a Magyarországon kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-át fedezte. Videós tájékoztatóval segíti a NAV a vállalkozások felkészülését az új nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézzel és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell küldeni a hivatalnak. A változás a kereskedőket és a szolgáltatókat egyaránt érinti. A részletes tudnivalók és a felkészülést segítő anyagok a NAV honlapján érhetők el. 3 év alatt csaknem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, derül ki az NMHH jelentéséből. Egy külföldön töltött napra 2022-ben átlagosan 0,6, tavaly már 1,1 gigabyte adatforgalom jutott. Eközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent, a napi átlag 15-ről 12 percre esett vissza. A külföldi mobilhasználat erősen szezonális. Az adat és hangforgalom egyaránt július és szeptember között a legmagasabb, az év első 3 hónapjában pedig a legalacsonyabb. Továbbra is a lakossági odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében. A tartós szárazság miatt egyre nagyobb a tűzkockázat, miközben a tűzszezon is hosszabbá válik. A Nébih erdészeti főfelügyelője szerint a tüzek 99%-a emberi tevékenység miatt keletkezik. Egy eldobott cigarettacsik vagy nem megfelelően kezelt tábortűz is komoly károkat okozhat. A felhősebb tájakon ma a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában napos idő várható, csapadék nem lesz, és az északi-északnyugati szelet csak időnként kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet napközben 24-28 fok között alakul. Holnap napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem lesz, az északias szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 9 és 17, míg napközben 27 és 32 fok között valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
4: Hol volt a lányod? Mit valahol volt a lányod? Mi történt?
5: Nem a lányom barátnője mesélte, hogy hát a lányom az most lesz majdnem sokára 18 éves, de hogy a környezetében egyre többen töltik be a 18. életévüket, és akkor ezt illik ilyen nagy körülmények között ilyen megadni a módját. Na. És egy ismerős mesélte, hogy Budán béreltek ki a kis csapatnak, az ünneplő csapatnak, a 18 éves csapatnak egy budai villát, kétszintes, lixi-luxi, de olyat, hogy kézzétek, az alaksorban feszített víztükrű medence volt, szaunával, kétszintes.
4: Wow. Ha mégis csak 18 lett a gyerek, na. Hát azért ezt meg kell ünnepelni.
5: Több hálószobás, és tudod, így leesett az állam, hogy atya úristen, mik mennek itt, tudod.
6: Tehát de velészt egy napra ki lehet bérelni.
5: Ki lehet bérelni.
6: Tartasz egy bulit, a túlhevült fiatalok belehánynak a medencébe, és azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen, viszlát.
5: A 22-25 18 éves félrészek kamasz nem a te házadat amortizálja le, hanem akkor fogják magukat, és kibérelnek erre egy budai villát, és akkor ott megy az őrültködés, a luxizás, a fotózkodás,
6: értelek,
5: a bandázás.
6: Én kicsit nem ezt látom benne, hogy az a gyújtólángja ennek, hogy figyelj csak, apu, ne itthon álljon már a gyerek, meg ne itthon legyen buli, mert takarítani kell, inkább béreljünk egy 220 ezeres villát Budán. Ebben tudod, mi van? Szerintem az, hogy nagyobbat akarunk mutatni, mint akik vagyunk.
5: Én nem tudom, azt láttam a fotókon, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát, hát az óriási emelkedett hangulat.
4: Ez összedobós, ilyenkor egy e-mail a szülőknek, kedves szülők, mindenki szálljon be 20 ezerrel, vagy ezt az ünnepelt szülei állják.
5: Ünnepelt szülei
4: állják. És mennyi? 2 kiló?
5: Kicsivel több, mint 2 kiló volt, igen.
4: 200 ezerért odaadnak egy budai villát,
5: igen, egy
4: estére. Egy estére? Két kiló?
5: Igen. És olyan, hogy ott tudsz aludni, tehát hogy nincs az, hogy este haza kell valahogy csatangoljál, nyilván megveszik az ételeket, az italokat előre, és akkor ott ők így buliszkatnak. És tudod, hogy fogtam a fejem, hogy atya úristen, 18. születésnapra 220-ért bérelni egy budai villát, amikor mondtam, hogy na, akkor fogd meg a söröm, hogy akkor, amikor a gyerekek picik voltak, akkor mi rendszeresen vittük őket ilyen ugráló várakba születésnapozni. Több születésnapot is tartottak ott, a fiamnak, meg a lányomnak is volt, és nem emlékeztem már az ára, azt tudtam, hogy már akkor sem volt túl kevés, de most képzétek el, hogy egy darab gyereknek egy 3 órás ilyen születésnapi buli, amiben van egy darab 3 kancsó üdítő, egy hot dog, meg egy szelet sütemény, és
4: csak három egészséges sejém, csupa vitamin, az összes hútejúl hangzik.
5: És 3 órás ugrálás, mit gondoltok, mennyibe kerül per fő?
4: Per fő 3 óra, kibéreld ezt az ugrálóba azt?
5: Hát nem béreled ki, mert ugye ez egy helység, tehát vannak ezek, aha, a parkok, ahova
4: 15 ezer.
5: 12.500 forint per fő gyerek, aha, 3 órára. Tehát ez azt jelenti, hogy ha eljön a 10 kis haver, óvodások,
4: akkor a 120-ba.
5: Az egy 120-oska elment arra, hogy a gyerek mondjuk 5 éves lesz.
4: Hát inkább egy illa 18 évesen egy medencével, mint a ugrálóvár, vagy más a korosztály nyilván. Mi történhet ott a bulin? Érted? Ha valaki ezt kapja a szülinapjára az anyjától, meg az apjától, hogy jó, oké, kiveszek neked egy villát, és akkor érezzétek jól magatokat. Hát, mi lehet,
6: de
4: várj, ott?
6: Akkor még ott a plusz kajapia, mert azt biztosítanod kell. Na, tehát az a kettő, az már mindjárt.
4: De igazuk van, szóval, hogyha van pénzed, és megteheted, és két választásod van, hogy vagy szétverjék nálad a lakást, vagy elmenjenek valahova, ahol széthánynak mindent, és egy szórakozóján, vagy egy ellenőrzött környezetben 2 kiló van pénzed, kifizeted, meghívja 15 haverját, és buliznak egyet. Hát nem tudom, aztán mit ad majd a 20 éves szülőnapjára, meg a 22-re, tehát hova emeled a tétet, de valószínűleg ennek így ebben a formában ez nem érték, nem pénz. 200 000 kivesszük, és szétzúzzák a villát, nem kell takarítani. Tehát a szülő úgy gondolkodik, hogy ő ezt olcsó meg. Nincs takarítás, nincs semmi gondja.
6: Neked nem kell elmenni otthonról, te maradhatsz otthon.
4: Maradhatsz otthon, a gyerek az egy helyen van, a barátaival van, mert ne fulladjon bele senki a medencébe, aztán kész, hogy milyen lesz az értékítélete annak a gyereknek, aki ezt kapja, ez egy más kérdés, hogy az értékrendje aztán jó, milyen lesz.
5: A 18. születésnapra villantották ezt, nem hiszem, hogy ebből a rendszert csinálnak, de ez most egy ilyen nagyot szólt, de az én lányom 5 évesen volt olyan születésnapi zsúrban, ahova limuzinnal vitték el őket.
6: Az is nagy divat, így van, a nagy hosszú limuzin 5 éveseknek.
5: Mikor még hallottam, mondtál, hogy beültünk egy nagy autóba, aha, kinek? Egy nagy limuzinba, biztos valamit rosszul beszél. Nem, ez egy limuzin volt.
4: De miért viszel 5 éves gyereket limuzinnak? Mit ad hozzá?
6: Semnek
4: borzasztó
6: semmi.
4: Nagyot villantasz.
6: Ez rólad szól, nem a gyerekednek szól. Tehát 5 évesen az ugráló várat, azt megértem, mert azt szeretik, de hogy ő egy limuzinnal mente valahova, azt nem gondolnám. Ott az lehet, hogy apukáik aztán elmesélték, hogy hát igen, 5 volt a kis Krisztike, aztán tudod, limuzinnal mentek.
5: Azon gondolkodtam, hogy mikor voltam ilyen hiper, szuper luxi, ilyen házi buli vagy születésnapon is.
6: Hát jól is, soha, ugye? A Maldívom.
5: Igen.
4: Sokat változott a világ, mi nem így ünnepeltük a 18. szülinapunkat, de nem akarok ilyen boomer dumát nyomni, hogy persze, mert a mikorunkban, de hát ez most menő, figyelj, vannak családok, akik simán aztán persze 200 000 forint. Nyilván, ha ott is kárt teszel valamiben, azért ugyanúgy ki kell csengetned, de valójában most 10-15-en átjönnek, buliznak egyet, igen, nem annyira ördögtől való. Tehát tökre meg tudom érteni, hogy most egy szülői pár döntet, hogy a saját kecőjüket hagyják ott, vagy bérelnek egyet. Miért ne bérelni neki egyet, nem?
6: Biztos, hogy van itt egy kaució, amit le kell
4: tenni. A kauciót le kell rakni, persze nem tehetnek tönkre bármit. Lerakod a kauciót, és akkor utána rendben van minden, akkor azt vissza.
5: Náluk egyszer volt egy ilyen születésnap. Még szerencs, hogy 2 fürdőszobánk van.
4: Hogy ti rendeztetek?
5: Hát,
4: na, arra nem lennék hajlandó.
5: Elvonultunk otthonról.
4: Ja, ez biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
5: 16. születésnap volt, ez volt az első igazi nagy házi buli, és hát ott mindenki fogta mindenkinek a fejét a WC fölött. Akkor mondták a gyerekeink, hogy ez volt az első és az utolsó.
4: Igen, tudom, erről meséltél, ezt mondtuk is, hogy ezért bátor, hogy bevállaljátok. Mm-hmm. Tehát 15 kamaszt meghívni a saját lakásodba, házad, hogy hányanak össze mindent, az nem
5: így. Mi elvonultunk, néha elsétáltunk a ház előtt, úgy megnéztük, hogy egybe van-e még, nem még.
4: Igen, és aztán
5: kint van-e már a rendőrség, de hát ez soha többé.
4: Hová fajult a világ? Én örültem, hogy a fater meghívott este egy sörre a 18. születésnapomra.
6: Igen, vagy végre nem csak a habot ihattam le a söréről.
4: Igen. 18. születésnapomra egy pingvin marcipános pustortát és egy orhidát kaptam, nagyon boldog voltam.
6: De itt a másik véglet, taktaharkány, óvodai ballagás, limuzin állt az óvoda előtt. Egy nagy, hosszú limuzin. A bérelhető.
4: Nagyon kell.
6: Nagyon.
4: Tehát azoknak az óvodás gyerekeknek aztán nagyon hozzátesz, hogy ők limuzinba mennek. Hogy limuzinnal buliznak az óvodások. Igen. 40 éves lányom a közös külföldi utat kapott, a család lánytagjai 18-ra ezüstöt kaptak megbeszélés alapján. Aha. Mi a 18-et évfélkor a Tesco-ban ünnepeltük, és megvettük életünk első legális sörét.
5: Igen.
6: Na.
5: Akkor már legálisan. 13 éves csaj születésnapja a jachton, az se semmi.
4: Adom.
6: Ha van jacht, akkor majdre.
4: Igen, nincs ezzel baj, igen. 18 évesen rágyújthattam egy helikorra pofon kísérletében a szülőknél. Pestiek írja valaki, igen. Ja, egyébként biztos, hogy sokan tapasztalnak ilyet, tudod, hogy elmennek egy olyan ronyrázó buliba, vagy óvodai buliba, iskolai buliba szülinapra, de itt mit csinálsz? Engeded a gyereket, hát menj át. Ha most a másik szülő limuzinba ülteti, vagy meghívja egy villátbérrel a gyerekének, hát menjen el.
6: Igen, csak te utána mit mondasz, hogyha utána ő is azt mondja, hogy apa, voltunk 3 hete a izénél, hogy nekem lesz a születésnapom, mi is csináljunk valami ilyet. Akkor azt mondod, hogy hát tulajdonképpen a mi értékrendünkkel ez nem egyezik, kicsim, vagy A, B, nem tudjuk kifizetni, kicsim, szóval, hogy ezen a az 5 évesnek a limuzin szerintem tök föl.
4: Az 5 évesnek az limuzin, nem, persze, az nyilván nem, de 18 éves gyerek egy ilyen beszülik, abba becsöppen, addigra kész van a gyerek, megvan az értékrendje. Te átadtad, amit át tudtál, nem? Elmegy egy ilyenbe, vereti, egy bulizik egyet, jól érzi magát, haverokat, tök jó, oké, kibéreltek ez egyik pénzes osztálytársának egy villát, de ugye nem érzem annyira úgy durvának, hogy ettől, nem tudom, a másik 18 éves az majd azt látja, hogy nekünk ez így ebben a formában nincs meg. Addigra, hogy nagyjából te, hogy felkészítette. Tudja az értékrendet, átadtad, látja, hogy ti milyen státuszban, milyen anyagi körülmények között vagytok, az vagy megbecsüli, vagy nem, vagy többet akar, vagy kevesebbet, de úgy nagyjából felkészítetted mindenre. Hát 18 évesen ez már nem nagyon deformálja a személyiséget semmilyen szinten.
5: Meg 18 évesen egyébként egy ilyen villabérlés sem feltétlenül ördögtől való, tehát hogy nyilván nem csinálnak ebből a rendszert. Nektek volt gyerekkoratokban zsúrotok?
6: De jó.
4: Mert ilyen lakótelepi, persze, elmentél, meghívtak az egyik óvodás is, osztálytársad, iskolai osztálytársad, csak a kis szobában, padlószőnyegen, nem tudom. Koktélkrék keresztetek, és baromi boldogok voltatok, hogy 4 fajta halacskásat lehet megkóstolni. Nagyjából, nagy tudod, koktél csak szilveszterkor, és csak zsúrod, azért a koktélkrék kereszt, nem nyúltunk akármikor.
6: Hát a születésnapi buliba kented a vajas kenyeret, rá egy szelet parizer, meg a pics, egy piros aranycsöp. Jó napot kívánok, kész, ez volt a catering.
4: Meg is becsülted, ami volt. Meg is becsülted, igen. Jó volt, igen.
5: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött el. Annyira nyomorult volt.
4: Csináltak egy zsúrt, és egy ember jött el. Ez mondjuk tényleg elég szoció. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú történet. De várjál, tehát, hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre, ajtócsapatosra kirohantál, és senki nem hozzád jött.
5: Volt egy darab torta, volt ropi, volt háztartási keks,
4: szendvicsek, illetve akkor tök jó, ez volt. Ez volt.
5: Meg volt hirdetve, meghívtam az összes barátnőmet, lettünk volna 10, és akkor valószínűleg, és egy olyan barát vagy barátnő jött el, akit úgy meghívtam, hogy gyere még te is el, és ő jött.
4: Igen,
5: el.
4: Ő volt az, aki szintén azt gondolta, hogy vannak barátai, de nem voltak. Nem. Hát, és eljött a buliba, majd ott szerez, és ott álltatok ketten.
6: És mivel vigasztaltad magad, hogy jaj, biztos esik arra, nem tudtak elindulni?
4: Szerintem ott indult el a trauma. Ott. Tehát ez volt az első.
5: Ez volt az ajtó.
4: Én látom a kis Julit a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba, valaki lépked fölfelét, még elfogja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel, bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat, a konfettit így összesöpröd, kidobod, anyukáddal még ott aranyosan beszélgettek a konyhába, ő azért próbált téged jobb kedvedet, és azt mondja, gyere, kóstold meg a citromos krémes a kedvenced, te már akkor nem kérsz tortát, és az egy szemfiú üldögél bent, kicsit túrja az orrát.
5: Igen, figyelj.
4: És mondja, Juli, de hogy itt vagyok, játszunk valamit, de akkor te már csak elsétálsz mellette.
5: Nem,
4: ez nagyon szomorú ez a történet.
5: Nem nagyon tudtunk, igen, mivel játszani, mert hogy ketten voltunk, akkor olyan kellemetlenül kerülgettük egymást, de anyám...
4: Jézus, meg így elmondva egy borzongok.
5: Anyám nagyon praktikus volt, mert mondta, hogy akkor több marad nekünk. És akkor felvágtuk a tortát, megettük, és akkor...
4: Mondom, hogy ez volt, hogy anyám próbált jobb kezdet eríteni. Gyere, nézd, meg maradt az egész tört. És kiderült, hogy miért jöttek el? Tehát meg volt, hogy...
5: Ugye, ez már így nincsen meg. Tehát így mindenkinek volt jobb dolga, és akkor így, hát így nem voltam így napirendet aznap. Hát.
4: Mondom, utána azért nem sütötted el minden évben. Nem. Egy pár évre pihentél a születésnapi bulika.
5: Mondom, ezt az egy alkalmat sikerült kísírni, és akkor utána anyám azt mondta, hogy de hát látod, hogy
6: igen, minek kicsi, úgy se jössz.
5: Neked minek.
4: De annak hasonlók, az én születésnapomra 2 gyerek jött el, azok is a végére. A mai napi felrúgnám az összes meghívott kölyköt, aki nem jött el ide. Azt a mindenségét, igen. Azt mondja, 18. születésnapomra azt kaptam az apámtól, hogy most már nagykorú vagyok, lehet beszállni a rezsibe. Ugye? Megváltozott a világ egy ebben a formában, igen. Most esett le, hogy nekem nem is volt 18. születésnapom. Volt egy ballagásom szombaton, aztán vasárnap szülőnap, hétfő meg mentem érettségizni.
5: Én sem emlékszem olyan.
4: Nekem sincs
5: olyan
4: meg.
5: Óriás.
4: Nekem sincs meg. Se az, hogy mi volt, se az, hogy biztos megünnepeltük, meg elmentünk valahol, kajátunk, de hogy azért nincs az meg, hogy most olyan hú, de nagyon nagy dolog, hogy te 18 éves lettél, igen. Igen. Mi is béreltünk egy ilyen villát, soha többet nem mehetnek oda fiatalok. Fűnyíró áztetőn, szobrok a medencébe, pingpongasztal eltörve. Kár volt rendesen. Hát ezt valószínűleg azt mondjuk a kaucióba, akkor ezt befizetik. Igen, igen.
5: Tessék, mi a Horányi árnyas tábort béreltük ki a lányunk 18. születésnapjára, 120 ezer forintot kóstált.
4: Ott azért mondom, hogy a 2 kiló az ma már egy születésnapra nem tűnik annyira vészesnek. Júli könyve születésnaptól a tűzfali.
5: Egy sikeres élettörténete.
4: Igen. 18 éves éve kaptam egy flexet, meg egy aksis fúrót, persze leggagyibat azzal a címszóval, hogy most már mehetsz dolgozni és pénzt keresni. Máshogy, más világ volt. Más világ volt, igen. Már sírok is, Júli történetén érem neki. Fú, de látom ezt. Fú, nagyon látom. Igen. Sose volt ennyi barátom, 3-4 max, esküvőben 12 vendég volt a családdal együtt.
5: Szűk családi körben.
4: Valószínűleg az egyik, aki nem jött el a születésnapi bulidra, igen. Első osztályban meghívtak egy szülőnapi zsúra, meghívón volt egy hajó, anyám azt hitt, hogy kalózparti lesz, és beöltöztetett kalóznak, én öltöztem be egyedül.
5: Jaj, az is milyen szavarú.
4: És hogy ezek mekkora traumák, ez mennyire megmarad. Állsz, tudom. Ez mennyire megmarad. Nyílik az ajtó, és belépsz kalózi elmeze, nem? Nyugi Júli, én is jártam, így 20 emberre vásárolt alkoholt, ittunk meg ketten az unokatesommal. Leginkább én Gizi küldte nekünk. Én ballagásra 4 köbméter betont kaptam, hogy lebetonozzuk a garázst.
6: Gyönyörű ajándék.
4: Igen. Nekem nyáron van a szülinapom. A családban az volt mindig a duma, hogy mindenki nyaral, ezért soha nem tartottunk születésnapi partit.
6: Basszus.
4: Azért ezek milyen kemény mondatok, milyen toxikus mondatok. Ne haragudj, nem lesz szülinapi polit. Mindenki nyaral, tudod, elutaztak, nem tudunk itt meghívni.
5: De itt van a másik, január 3-án van a születésnapom, mindig elfelejtik. Tünde.
4: Igen. 2 hét múlva lesz a 30. születésnapom, egyelőre senki nem ér rá. Miki küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi olyan szegények voltunk, hogy a 18. szülinapra se tellett. 18. szülinapom este a mentő vitte, mert a szívemben probléma volt, a faluba az a hír járta, hogy terhes vagyok és visznek szülni. Igen.
5: A 18-at a nagy rédei borozó táncos rúdján ünnepeltem, srác vagyok.
6: Az jó, ez teljesen korrekt.
4: Igen. Nekem csak egy zsúrom volt életemben, figyeld. Csak senki nem jött el az enyémre se szintén. Még anyám is elfelejtette, és nem kért ki Szabit arra a napra.
5: Ha
4: a Júli történetét lehet fokozni, hogy egyedül söpri a konfetit, és engedi le a lufikat, és az anyja közben eszi a citromos tortát, itt hát van a mindenvivő.
5: Nem is eszi, mert hogy anyja nincs is otthon, mert nem
4: kérdezik. Nem, a tiéd azt mondja, hogy ha nálad ezt lehet fokozni, akkor ő az, aki egyedül van, és az anyja sincs otthon, mert elfelejtett, és
6: mennyire
4: nem vett ki.
6: Mennyire nyomorultnak érzed magad, nagyon. Hogy a saját anyád is.
4: Nagyon. Az, szerintem ez az, ami egész életedben marad. Ott állsz nyomorultul, senki, de akit meghívtál, senki nem jön, és az anyád sincs otthon.
5: Ősz a konyhában a viaszos vászonterítős asztal mellett fel van tisztítva, de itt ágyos szép.
4: Nagyon, nagyon, nagyon kemény.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Rodír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.

hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió

0: reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Újraindították a Paksi atomerőmű egyik turbináját. Szerdán nyílik a regisztráció az iskolában az erdő programra. Továbbra is fontos a takarékos vízhasználat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Tegnap este újraindították a Paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenék küszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatják vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett leállítani. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Összefüggő kerékpárúthálózat jöhet létre Győrtől egészen Budapestig. Ennek részeként Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig közvetlen kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A fejlesztés 2,8 milliárd forintos uniós támogatással valósulhat meg. Az új nyomvonallal kiváltják az Esztergom és Tát közötti, jelenleg balesetveszélyes szakaszt is. A tervek szerint az építkezés 2028-ban kezdődhet meg. Jövő szerdán reggel nyílik meg a regisztráció az iskolában az erdő program őszi ütemére. A kezdeményezésre hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek. A résztvevő iskolákban ingyenes erdőpedagógiai foglalkozásokat tartanak. Az őszi program középpontjában az erdők biológiai sokfélesége áll. A jelentkezés részletei az Országos Erdészeti Egyesület honlapján érhetők el. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közmű Szövetség főtitkára.
3: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
2: Nyugaton, északnyugaton még több lesz felettünk a felhő, majd napközben összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás. Számottevő csapadék nem várható, az északi-északnyugati szél azonban többfelé megélénkül. A hőmérséklet napközben 26-28 fok körül alakul. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió Egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna, Júli, Sülike, a

0: lány cuki sztori. Mit csinálsz a kamionos találkozón? Elmész a lányoddal, nagyon-nagyon aranyos, a Rózsa és a lánya Krisztál, és veszel egy tombolát. Debrecenit, vagy mit tudom én, tiszacipőt, mit tudom, milyen, mi van ott?
1: 5000 forintos vásárlási utalvány. Ja, várj, ez Békés Csabán volt, akkor kolbász.
0: Ez kis kolbász, igen. És az első országos kamion találkozó, gyerekek. Hát ez nem is volt még eddig ilyen kamion találkozó. Az mit jelent, hogy oda megy 5000 ember kamionnal?
1: Hát akinek van.
0: És az hol csak az Alföldön? Vagy ez milyen hely? Ez nem egy
1: Békés Csaba reptér.
0: Ja, kivitték a reptér.
1: Akkora hely van, mint az állat.
2: Ez olyan lehet, mint a motoros fesztivál, nem?
1: Tulajdonképpen
2: csak
1: igen.
2: Nagy kamionokkal.
1: Igen.
2: Hát fellépett a tankcsapda, meg volt nagy zsembori.

0: Ez óriási. Ez óriási.
1: És lehetett.
0: Elmész menni. És megnézed a kamionokat. Nagyon nagy fét is ez kamionos. Mert a kamionsofőrök oké, de hogy elmenni megnézni a kamionokat, na minden rendben, első országos kamion találkozó. Nyert, vett a néni egy tombolát. Mit nyersz az első országos kamion találkozó test? Mit adhatnak?
2: Hát biztos visznek egy kört. Kamionnal.
0: Egy élmény utazás a kamionnal.
1: Koncertjegyet.
0: Koncertjegyet. Ott volt a tankcsapda is.
1: Akkor megnézhette ingyen.
0: Megnézhette, igen. Találkozhatott a backstage-ben Lukács Lacival. Igen.
1: Egy tankbenyát.
0: Hát kérlek szépen, elmondom neked, mit nyert. Az Eleki 63 éves Sára Rózsa megnyerte tombolán egy kamion.
2: Ne.
0: Nincs ilyen sztori. Hát ilyen sztori nincs. Hát ez nem létező sztori. Megnyerte a tombolán. 63 éves néni. Azért megvan, amikor hazállítasz vele a panelba.
2: Hogy viszed haza?
0: Mama, aztán mit hoztál? Hát nézd oda, hogy ott van lenn. Megnyert egy kamiont a 63 éves Sáros Rózsa. Nagyon szeretnénk a hölgyet, ha megszólalna. Nagyon cuki volt, tegnap még itt volt, nem tudjuk, hogy mi történt vele. Reméljük, hogy nem egy tesztvezetés okozta.
1: De ráadásul...
0: Bajt, hogy nem vezi fel a telefont. Megnyerte a kamiont.
1: És ráadásul úgy, hogy úgy kezdjétek el, azt olvastam, hogy voltak olyanok, akik több száz tombolát vettek, és mindenki attól félt, hogy meg van bundázva. És amikor kihúzták a tombolát, és a néni feltette a kezét.
0: Akkor jöttek rá.
1: Akkor jött rá, mindenki, hogy nem. Itt nincsen bunda.
0: Ez felfoghatatlan. Pótkocsi nélkül. Pótkocsi nélkül.
2: Az eleje.
0: Igen. Igen, itt élek tényleg, hogy volt, aki 300 tombolát vett, és rendben, egy Scania volt a fődíj. Mindenki az ezt szerette volna megnyerni, és ha most azon gondolkoznak, hogy jutatják el a kamiont Elekre, mert hogy ott lakik egyébként a néni Eleken, és oda kell átvinni valahogy a kamion. Ez egy 7,5 tonnás kamion. Állítólag az udvarban fogják tartani. Nincs ilyen.
2: És várjál, úgy lesz, mint a mesemondó fiúval a nyeremény autóban egy év múlva már a tyúkok laktak, emlékeztek? Milyen hát, árpi.
1: Most még nincsen rajta a rendszám se. Tehát ebben a pillanatban ők még nem tudják elhozni a kamiont, mert hogy ott áll, mert még nincsen rajta rendszám, de már nyilván folyamatban van az ügy, tehát előbb-utóbb el fogják tudni hozni.
0: De ez milyen durva ez a sztori, hogy elvész és nyersz egy kamiont. Azt a mindenségét neki.
1: És tök cukik egyébként.
0: Akkor megvan kinepve szembe az autópályára. Sára Rózsa megpróbált Elekre hazajutni a kamionnal, 43 kilométert autózott a szembeforgalommal. Nagyon cuki a néni, ott van a lányával együtt, nagyon boldogan, baseball sapkába, újatlan pólóba, melegítő nadrágba, flexelnek már a kamion ülésében. Hát ezt a sztorit, ez félelmetes. Mennyi egy ilyen kamion? De ugye ez nem új, ez egy használt kamion volt.
2: Hogy viszonylag olcsó?
1: Viszonylag olcsó, én meglepődtem rajta, mert hogy megkérdeztem a szervezőket, én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen 20-30 millás tétel, túrót 3-4 millió forintért lehet kapni egy ilyet. Jó, az is rengeteg pénz, nyilván.
2: Hát azért fődénynek egy 3 milliósat, és akkor nyilván eladod.
0: Nem érjük el a hölgyet, egy nagyon cuki hölgyről van szó. Rózsa néni hangutánzó verseny. Aki a legjobban hozza nekünk Rózsa nénit, és mondja, milyen a kamion.
1: Mesélj el a terveit.
0: Kap tőlünk egy ajándékcsomagot. Nagyon jó. Állítólag Rózsa néni itt van a vonalban, gyerekek.
2: Jaj, de megnyugodtam. De jó.
0: Megtaláltuk de Rózsa néni. Halló, Rózsa néni.
3: Halló, Balázskám. Te vagy az? Balázskám. Jaj.
0: Milyen a kamion, Rózsa néni?
3: Nem tudom, mi a szart csináljak én ezzel.
0: Rózsanéni, milyen színű ez a kamion, Rózsanéni?
3: A drágám, szürkehályogom van, nem? Szürke. Szürke.
0: Rózsanéni, de hogyan állítok, a lánya megtanul majd kamiont vezetni, ez igaz?
3: Ezt azt mondta nekem, hogy igen. Úgy fáj a lábam, tegnap voltam az orvosnál.
0: Rózsanéni, maradjunk a kamionnál, Rózsanéni. Sokszor tetszik menni kamionos találkozóra, Rózsanéni?
3: Minden, hova?
0: Kamionos találkozóra, Rózsanéni, kamionos találkozóra.
3: Persze, sok szép, szőrös fiatal ember. Jaj, úgy fáj a lábam, ez a nagy böhöm szarra. Tudok majd az orvosnál parkírozni.
0: Rózsa néni, gratulálunk a kamionhoz. Nagyon örülünk, hogy itt tetszett lenni. Csókolom. Puszíjunk,
3: Rózsa néni. Köszönöm, drágáim. Puszi gyerekek, sziasztok.
0: Csókolom, Rózsa néni.
2: Vegyük meg a kamiont. Mi Julinak, hogy tudjon mi alatt feküdni.
0: Mert tényleg megveszük a kamiont, és fel fogsz feküdni.
1: Befér pont az udvarba.
0: Azaz. És befekszel alá.
2: És ott
1: és elkészítem minden héten a fotót.
0: És ott fekszel a Martin Garrix kamion alatt. Nincs meg az igazi Rózsa néni? Pusziuk, mondd meg neki, ha még elérett, pusziuk, meg gratulálunk neki, nagyon, nagyon cuki.
1: Van, aki 100 kilós mangalicát nyert.
0: Nyertem suliban, hetediben sulis tombola egy hamutálat. Sulis tombola hetedik. És ez hamutálat gyereknek.
2: Ez 80-as évek valószínűleg.
0: Igen. 100 kilós mangalicát nyertem tomborán, Attila küldte nekünk.
2: Ó, a szép ajándék.
1: Te mit csinálnál? Megnyernél egy 100 kilós mangalicát, te hova vinnéd?
2: Hát hogy
1: levinnéd levágatni.
2: Mi az, hogy hova vinném? Juli, én értelmezhetetlen a kérdés.
0: Azonnal építeni neki dekopírral egy izét. Kenelt, hogy
1: hazavinnéd és levágnád.
2: Hát persze.
1: Azonnal.
2: Hát most mi, egyébként mit csinálsz vele? Még nevelgeted? Jó, mondjuk, hogyha fölhízlalod még
1: azért. Ráülted a panát hátára.
0: Aha. De kérdez, mikor panelban laksz, tudod? Tehát elmész az avasi lakótelepről valamilyen, nem tudom, miskolci buliba, és ott adnak neked egy 100 kilós mangalicát. Azért az úgy...
1: Felvinni a hetedikre.
0: Felhízod a hetedikre. Van, aki asztali ventilátort nyert, valaki egy fél disznót nyert a falunapon.
2: Na, az...
0: az. Falunapon fél disznó.
1: De Jézus, akkor az már fel van dolgozva. Az jó.
2: Égelágban azért a földolgozás még arrébb van.
1: Otthon igen.
0: Iskolai tombolán egy élő nyulat nyertem. Másnapire felkeltem, és kimentem volna megsigatni, mert a tűzhely rotyogtatta a nagyapám. Az ilyen, megették.
2: A papa ére. Nem gondolkozott, gyerekem.
0: Egyszer egy vadászbálon egy őszbak kilövési lehetőséget nyertem. Kilőlt valaki.
2: Hát ha lő, ha ugye vadász vagy, akkor ez jó. De ha csak egy ilyen vendég, igen. Nem csinálsz vele.
0: Igen. Nem én nyertem, hanem egy rokorom. Tavaly egy iskolai bálon nyert egy karton tormát. Valószínűleg a szülőkbe szorták, tudod, valaki a Globusnál, vagy nem tudom, hol dolgozott. Szellemi gerincállítást nyertünk 10.000 forint értékben.
2: Jaj, de
1: szellemi gerincállítás,
2: szellemi
0: gerincállítás. Mi a szellemi gerincállítás?
1: Hát nem gyerekek, tudom, de ki kell próbálnom.
2: Az van, hogy expert vagyok belőle, mert ránéztem gyorsan, ahogy olvastam az SMS-t, a szellemi gerincállítás egy ilyen 70 perces kis munka, 25.000-től indul az ára, ahogy szellemileg gerincet állítanak, és azt ígérik neked, hogy már az első kezelés után az egészséged óriási javul, maga a tartásod szép lesz, mert hogy kihúzza.
0: De szellemileg, te nem nyúl hozzád.
2: Hát szellemileg áll.
0: Néz, vagy.
2: Mi, de, braco?
0: Na, ilyet még nem hallottam.
1: Én egyszer ilyen kezelésem voltam, telefonon kellett felhívjam.
2: Jaj, ne bár, Júli,
1: dehogy is nem, szerintem még meséltem is.
0: Dehogy, fölhívt a telefonon?
1: Fölhívtam a szellemgyógyászt, igen. És ő mondta, hogy érzi.
0: Miért keveredsz vinigénekbe? Tombolán nyertem egy hajvágó szettet, kopasz vagyok ezerével. Mellettem állt egy kendős 30 anyuka, mondom neki, odaadom, én úgyse tudok vele mit csinálni. Erre azt mondta, hogy ezt két hete kemózzák, úgyhogy adjam másnap, mert neki nem lesz ez szüksége. Ne. Azt hittem, elsüllyedek szégyenemben. Amerikában egy meleg bárban gay bingot nyertem egy hétvégét egy nudista meleg hotelba. Hetero vagyok. Gay bingo. Az mennyire menő, hogy ilyet tolnak? Gay bingo. Egy hétvégén nudista meleg hotel. De várj, nudista, és még meleg hotel is. Hát egyszerre azért az ott halmozottan
1: ott
0: kemény.
1: Ott lenne a helyem.
0: Hát imádnád. Főnökasszonyom helyett végig szenvedtem egy konferenciát, a végén nyertem egy hely wellness hétvégét a nevében. Másnap megyek be, és azt mondta, megvehetem tőle féláron.
1: Menj a fenébe.
0: Mi egy lovensenre mentünk, arra belépő jegy volt a tombola, új köteget bontottak, és abból a miénk lett az egyes, megnyertük a főnyereményt, egy élő póni lovat. Kis előkertes házban lakunk, szerintetek?
2: Mi csinálsz vele?
0: Azt a mindenségét neki.
1: A tombola húzásban mindig van valami nagyon szánalmas, szerencsétlen, nem?
0: Az egész esemény, mint tombola, nagyon nyomorúságos.
1: Általában.
0: De közben meg valahogy gyerekké válsz, és tökre örülsz neki, hogy nyersz valamit. Tehát közben meg tök vicces. Most anyám egy rakomány szerves marhatrágyát nyert tombolán.
2: A falu nem biztos, mert, hogy falusi bál.
0: Nem mert kimenni átvenni, inkább letakadta. Egy élő kakast, gimi tombola, második emeleten lakunk, hajnalban kukorékolt. Fiam általános iskolás tombolán vibrátort nyert.
1: Ne, nem,
2: bátor.
1: Az, mert aki bevitte, az azt hitte, hogy fénykar csak rossz. Nem,
0: én már annak is örülök, ha te mondjanak egy ingyenes szállítást, írja Niki.
2: Tapolcai Bauxit diszkó.
0: Már a neve. Már.
1: Nagyon jó.
2: Álljunk meg egy pillanatra.
0: Már itt állj meg. Ne is menj tovább. Várjál, ne menj tovább. Bauxit.
2: Tapolcai Bauxit diszkó.
0: Nem tudsz ilyet írni, ha humorista vagy. Nincs ilyen. Tapolcai Bauxit diszkó. Már ott vagyok szellemileg. Nagyon jó. Imádom.
2: A nyeremény egy sült malac volt, amit azonnal a diszkó közönsége szétkapott. A Bauxit diszkó közönsége.
0: Tegyük hozzá 92. Klasszikus időket érünk, Tapolcai Bauxit diszkó.
1: Most már Tapolcai Bauxit extrém sportpálya van.
0: Temetői bulin egy koporsót nyert valaki, azért az is kemény. Megnyert. De mit adsz temetői sírkövet, koporsó?
1: Nem egy olcsó mulatság egyébként, tegyük hozzá.
0: Temetői buli az valószínűleg vagy sírások, vagy ilyen céges. Tehát, hogy ott nem tudom elképzelni, temetői buli nagyjából a sírások lehetnek.
1: Miért nem? Egy saját hamvasztást? Hát ez milyen durva.
2: Jó lesz egyszer. Hát most gondolkozunk reálisan egyszer. Hát véget ér a buli, akkor már neked erre nem kell.
1: Előre vele beteszed a garázsba, és néha belefekszel.
2: Igen, próbafekvés.
0: Azt a mindenét. Valaki egy autómosó szivacsigított, azért az is nagyon kemény. Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen.
2: A Bauxit diszkó megváltozott, most már alumínium panziónak hívják.
0: Ne. Ez.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: gyerekek a Rádió Egyen.
1: Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik az áramhálózatot. Erősödik a parlagfű pollen koncentrációja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék. Az intézkedés több mint 400 ezer gyermek családjának nyújt segítséget a tanévkezdéshez. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására fordíthatnak. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére. A beruházás uniós forrásból valósul meg, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak. Az MFB aláírta a támogatási szerződéseket a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel is. A fejlesztések célja a biztonságosabb és korszerűbb energiaellátás. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata, amelyben július elejétől augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
2: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőártalmak megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
1: Tovább erősödik a parlagfű pollen koncentrációja Magyarországon. Az ország nagy részén már magas szintet mérnek, a Tiszántúlon pedig nagyon magas koncentráció is előfordulhat. Ez az allergiásoknál már erős tüneteket is okozhat. A szakemberek ezért azt javasolják, hogy az érintettek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, szükség esetén pedig érdemes kezelőorvos segítségét kérni a megfelelő terápia beállításához. A felhősebb tájakon ma a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában napos idő várható, csapadék nem lesz, és az északi-északnyugati szelet csak időnként kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet napközben 24-28 fok között alakul. Holnap napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem lesz, az északias szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 9 és 17, míg napközben 27 és 32 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
4: Találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye? Hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen? És mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, hát tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy hát nem volt új kapcsolat, vagy pénzügy megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizált. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakítasz az exekkel, de ezek elég, hát hogy is mondjam, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, ha átgondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépéshez szükséges erő, önerő.
5: Jó, a gyerekek az
4: hitel,
5: átlagokat.
4: Szellem.
5: Na, az átlagokat hagyjuk, mert már itt írjátok, hogy hitel meg a gyerek.
4: Oké, okay, hitel ne. Gyerek. De azt el tudjuk fogadni.
5: Jó, el tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét. Tehát ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az az szokott lenni, hogy gyáva szarok vagyunk megmondani, hogy vége.
6: De,
5: de, de, de, de, de, de, de, de nem ez van.
4: De engem érdekel az életközepi bennemaradás is, de azért azt nevessük el, mert ugye ott van a gyerek, meg a hitel, minden, aztán kicsit jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is, mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A feleset tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy, könnyebben szakítasz.
5: Még. De épp ez az érdekes, nem? Hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akibe szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül, már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
4: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
6: Azon múlik, hogy kit mennyien szerettek a szülei.
5: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem hagyod.
6: Szerintem azzal, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
4: De várjál. Igen, a toxikus kapcsolat az.
6: Akkor a melegek!
4: A toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyos is, el vagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de nem mérgező a kapcsolat.
6: Túl jó a szex, és akkor nem akarod otthagyni, mert a szex az jó, de minden más meg elviselsz neki.
4: De jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
6: Hát mert mit tudom én, például egy csomószor az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkozz rá, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami
4: hát várjál, szabad. Hát várjál, a szexszel valakivel együtt maradni, ez egy nagyon nyomós ér.
6: Az egy jó
5: baj. Nem értem, hogy mi a baj. Hogy
4: kéne szakítani.
6: Álljunk le.
4: Ez most nincs meg ez a téma. Jó a szex.
5: Maradok életem végéig.
4: A rossz kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk közösen.
6: Ez mindig a jó kapcsolat.
4: Csöndben van, nem tudod a lábam.
5: Várjál, akkor tisztelünk nálad, mi a rossz kapcsolat.
6: Nekem ez egy nagyon jó kapcsolatnak tűnik.
4: Csöndben van, nem akar szexelni, nyomkodja a telefonját, és nem büdös a lábam.
6: Telefonszámokat kérek.
4: Mutasd egy ilyen férfit, életem.
6: Egy olyan férfit fogok Péter után, hogy egyszer megburdál, hogy olyat, aki csukott szájeszi a magyarót.
4: Az jó.
5: Ennyi,
6: minden más lehet, mint a Péterre, csak ezt kérem, hogy csukott szájegye vagyok. Igen?
4: Na csak például mondok példákat. Tehát itt azt írja a cikk, hogy nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy kapcsolatfüggő vagyok, képtelen vagyok egyedül lenni. Tehát ugye nem jött még senki, aki ebből kirántaná. Jobban valaki van mellettem, nem vagyok egyedül. Érzem, hogy azért valahol várnak, félek is az egyedüléttől. Kapcsolatfüggő, hogy benne maradok. Ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
6: Van egy szlogen, van még cégnek, hogy mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
4: Igen. Pánikolok, ha nincs senki, mert ez volt az egyik érv.
5: Micsoda, pánikolok?
4: Pánikolok, tehát kapcsolatfüggő, hogy pánika éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen a hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi. Nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betárazva egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolatok.
6: Biztonsági játékos.
4: Ez a biztonsági játékos.
6: Ők a remeterák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
5: Remeterák.
6: Igen, ezek ilyen kis...
5: Ez nem homár, ugye?
6: Ez nem homár. Nem mondjuk, hogy nagyon szép állatok azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
4: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász kozmetikus körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
5: Egy kényelmi párkapcsolat.
4: Ez egy kényelmi párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez az eltartott, ugye?
5: Még
4: ez az mindig. Eltartott, aha. Igen. Ez aki azt írja, a pénzügyi megfontolás. Aztán van, aki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
5: Hogy
4: azt
5: minden
4: el
5: más
4: képzelni,
5: rossz.
4: Hogy minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
6: Nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció. Hogy
5: ha jó szex, mindenben más rossz.
6: Nem, hogy az vagy, hogy ezt az egy képességet, ezt csúcsra járatta, Ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta embertípus. Egy ilyen Cameron Diaz, tudod, hogy ebben nagyon-nagyon erős, és a többivel ezért nem kell soha foglalkoznia, mert ez már elég volt neki ahhoz, hogy eladja magát, érted?
5: Na de ha 24 órából csak 8-at vagytok együtt.
6: Abban 7 órát.
4: Ahol, 7 órát az ágyban töltötök.
5: Hát 7 órát nem tudsz végig szexelni.
6: Hát ugye ezért szakítottak veled.
5: Vagy 7-7-50-et, hogy az a maradék ti, érted?
6: Igen,
5: tehát, hogy a szex az egy tök fontos dolog, és nagyon jó a szex, de ha mellette egyébként 90%-ban csesztetnek, minden más rossz, akkor az nem tudja.
6: De te is tudod, hogy a szex, az annak a nettó értéke az a szám, amit te mondasz, hogy mennyi ideig tart, igen. De van a bruttó értéke, az azt megelőző időszak, amikor már a kerülgetés, meg van az követő időszak, amikor pedig a elégedettség érzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtte,
5: meg
6: utána meg...
5: Én kettőig is bírom, jó? Nem kérte
6: hát,
5: más
6: felezni. Hát én nem ezt felezni. Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké.
4: Okay. 5 évig voltam együtt egy lánnyal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály. Nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszlek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
5: Ha te szakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
4: Igen, az a te felelősséged. Nem vállalok felelősséget. Ez a te, mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az rád hárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
6: Igen, meg szerintem csomó ember a kudarcodnak akarja felvállalni, amit másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy hol van Józsi? Hát szakítottunk, és ezt nem akarja, ezt az aut, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások. Nagyon jó ez az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10+ évig voltam itt az exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Tehát akkor tulajdonképpen saját magad is spiráloztad be, hogy minél többet vagy vele, annál több a veszteljolod, annál nagyobb a kár. Nem?
4: Igen.
6: Hát ez nagyon nehéz. Ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni.
4: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni, önismereti munka után, és jelenleg is egy ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, puszi Vivi.
6: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy tudod, hogy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulálva van az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel, mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ezt veszik alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húzavona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon. Mert
5: ilyenkor nem is hiszi el a jót. Tehát ha véletlenül ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen?
6: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó.
4: Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Igen, mert ahhoz vagy hozzászokva. Ilyen. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állna legyen valami készenlét vagy feszkó, vagyis találsz egy normálisan működő, téged szerető a tenyerőhordozó ember, és eldobod, azt mondod, nem kell, unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami 100-szor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, mikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a válás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Bennem adalodok a házasságomon, mert nem tudom eldönteni, valóban rossz-e. Én érdekes, ez látod, és egy indok. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgysem lehet? Ezen gondolkodom folyton.
6: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, de hogyha rávársz, hogy ő egyik napra másról megváltozon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának szerintem az a lényege például, hogyha a struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, megváltozni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hoztam, mi az, ami itt tartja őt, stb. Stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek, te másról akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgod, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
5: Na és ha nem tud veled menni, akkor
4: föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni, látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
6: Így van.
4: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeimmel, három kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett, két hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedéssel volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsér.
5: Ezért kell párkapcsolat helyett pár kapcsolat. Nekem négy van.
4: Igen. 13 év, két gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a két gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök, puszi név nélkül. Nem olvasom.
6: Sok embernek kell egy gyerekes nő. Tehát szerintem már, hogy egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a két különböző dolog. Én mind a kettő vagyok.
5: Szerintem, ha ráakadsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
6: Nem, egyáltalán nem szerintem. Az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat a
4: gyerekkel. Nem szeretsz bele?
6: Hogy érted?
5: A gyerek
4: mondja fel, hogy ráakadsz valakire, akinek van gyereke, szerintem... nem lehet kizárók is. Én azt mondom, ezért sok férfi bele se szeret. Tehát meghallja, hogy nő, gyerek, és
5: de akkor meg...
4: hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van két gyerekem, mekkorák, 8 és 9. Fizetek! Nem nincs benne a következő randi,
5: mert... De azért meg nem kár, hogyha ő elmegy.
4: Hát lehet, nem kell, hogy sok pasi az esélyt nem adja.
6: Jó, de ez nem is az, szerintem ez a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Ezt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy két gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy az nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és ott nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez megint egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy hát nekem gyerekkel volna fogkálni senkinek.
5: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
4: Igen.
5: A másiknak senkije nincs. Ha én elhagyom, akkor abba belehal. Nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
4: De gyávasság, felmentés. Gyávasság, felmentem magam, ráfogom,
5: elbújok. Nem
4: így mondtam. Gyáva vagyok, szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
6: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
4: Igen.
6: Tehát, hogy te vagy a herceg, a lovaga, mit tudom én, tehát, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lett magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez azért nem teljesen racionális.
4: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
6: Nekem olyan ismerős, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. Alkalmatlan erre.
4: Igen, négy gyerekes anyukával jöttem össze, imádom. Zoli küldte nekünk, igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa, valószínűleg szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy ponttal küldteted, értem, hogy mi van benne. Hogy valószínűleg a feleséggel már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
6: Ez az olyan keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, de most élsz, és el le kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Mert mindig csak az, hogy jaj, hát elmen, nem fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami valóságban megint nem igaz, mert
5: nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
6: Meg hány olyan gyereknek ez, hogy bárcsak elvállalak. Bárcsak elvállalak. Mert hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal jobban, sokkal magasabb szinteken érzékelni. Tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretetteljes közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó? Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatóság a jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgyis, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
5: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
6: Igen, meg, meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzemleg nem egymást szolgáljátok ki, hanem mindenkit, aki utána megismerkedtek. az egy másik tészta, igen.
0: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Magyarország legfranciább DJ-je,

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: közlekedési információk a Rádió Egyen. Tamás írta, hogy szóljon a többieknek, M1-es autópálya, hogyha valaki erre felé tart majd, torlódik, de munkavégzés nem baleset miatt, az a Hegyeshalom felé vezető oldalon konkrétan, komáromi szakasz, 94-es kilométer, itt forgalomkorlátozás is van, és ezért alakult ki a több kilométeres torlódás, és hát a kerülő út az a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont, itt lehet letérni, és az 1-es főúton kerülni. Balesetmentes közlekedés mindenkinek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A közlekedési infók után pedig a világ legjobban kereső DJ-producere Calvin Harris és egy fantasztikus énekes Joe Newman. Jön a Blame.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió S, csak igazi mai sláger megy. Shakirát hozom már is. Az énekesnőt az egész világon ismerik, és pontosan tudja, hogy a hírnév nagyon nagy felelősséggel is együtt jár, úgyhogy most óriási adakozáshoz adja a nevét. Kolumbiát augusztus 10-én egy borzalmas földrengés rázta meg, és ez mélyen megérintette a kolumbiai énekesnőt. Így most két szervezettel együtt összesen 1 millió dolláros segítséget juttatnak az országban. Többek közt az egyik műszaki egyetem újjáépítésére, valamint mindegy 10 nem egyetemi oktatási intézmény újjáépítésére. Shakira együttműködik a kolumbiai amerikai filantróppal Howard Graham Buffett-tel, aki egyébként a milliárdos Warren Buffett fia. Az idei foci VB hivatalos dalát hozom most tőle.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nem sokára egy aktuális kedvenc Ray Dalton, nem akárkinek, a világ legjobb sofőrjének, Erzsinek. Ezt nem én állítom, hanem Erik, ki az SMS-t küldte, neki üzeni, hogy kellemes hétvégét, Erzsi. Ilyen zenék mellett az is lesz Blood Running.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió E!
1: Indul Magyarország leghosszabb

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-esek is itt vannak velünk vasárnap. Sziasztok! Mi a fontos üzenetetek?
1: Az, hogy a Rádió 1-et hallgassátok, mert az a legjobb rádió a világon. Mert ma is lágerek mennek, és nagyon jó zenék mennek.
0: Hát igyekszünk. Köszönjük szépen. Meg is van akkor itt a hallgatói utánpótlás. Várjátok a sulit? Milyen érzéssel tölt ez most el titeket?
1: Hát várjuk is, meg nem is.
2: Egyetlen.
0: Képzeljétek el, hogy a Purple Disco Machine bácsi, a DJ bácsi, az tanár volt, akit most hozok. Milyen jó lenne vele egy, nem tudom, föci óra, nem?
1: Igen.
0: Vagy inkább egy ének óra. Szerintem inkább ének tanárnak lenne jó. Na hát akkor érezzétek jól magatokat, használjátok ki még a nyári szünet végét. Sziasztok!
1: Hello!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Timi kérdezi, hogy hol nézhető vissza a tegnapi blondis exkluzív Rádió egy live mix. Hát például Facebook oldalunkon, a Rádió egy Facebook oldalán láthatod és hallhatod, illetve felkerül a weboldalunkra is. Tegnap egyébként olyan dalokat is hozott blondis, amik még nem is jelentek meg. Annyira frissek, a Rádió egyesek hallhatták legelőször. Ez pedig az aktuális kedvenc, a Lovers on the Dance Floor.
1: Hello, blondis vagyok. Ez itt a legújabb

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, indul nem sokára a Daily Mix, ez pedig egy üzenet. Hello, Lorinak és Nettinek, a két kislányomnak és Gergőnek, a szerelmemnek üzenek. Együtt utazunk, és csak mosolyt akarok csalni az arcukra. Továbbítottam az üzenetet, Avicii IDM klasszikusába pedig be is csomagoltam azt. Ez a Wake Me Up.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Mivoliz 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió!

0: egy csak igazi mai sláger megy, minden nap dél és egy között pedig mixben szólnak a legkiválóbb rádió egyes zenék. Ez a Daily Mix, a mikrofonnál Kis Máté. Jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez, és hogyha dolgozni kell, tudom, hogy sokan dolgoznak ilyenkor is, küldjük a lendületet, német pop a folytatásban, de itt lesz a Coldplay, elhozom a Switch Disco aktuális kedvencét, Zara Larsson nagy klasszikusát, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani.
1: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a Daily Mixben is. A mikrofonnál Kismerti, és ez nem fog változni délután 3-ig 0620, 3111, 111, a hívható SMS és Viber számunk, most pedig Switch Disco a folytatásban. Ugye a srácokkal együtt bulisztunk a 2026-os születésnapi fesztiválon, britek, mashup DJ-k, hogy a műfaj, hát nagyon lebutítva azt jelenti, hogy két dalból összegyúrnak.

0: Szentjén.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, hozom már is az óra showmennyét, Accentet, akinek a zenei utazása 90-es évek közepén kezdődött körülbelül. Erdély északi részén DJ-zett, és pár évvel később már volt az Accent nevű zenei duója, ami most arra ismét egy egyszemélyes showműsor, és hogyha nem a zenei fellépések miatt utazik, akkor is szívesen repülőre pattan, de akkor már a családjával imád új helyeket felfedezni. Egyébként meg nagyon szeret a stúdióban is lenni. Jön már is a Don't Leave a Rádió 1-en.

0: csak igazi mai sláger megy, a négy napos hosszú hétvége finisében is. Erős a forgalom az M7-esen a főváros felé a Balcsitól, ez jelzi, hogy tényleg vége van a négy napos hosszú hétvégének. Jelenleg Zamárdi és Székesfehérvár között lehet ezt érezni, illetve érnél lassul a sztráda. Hát megindultak a Balcsiról, a Velencei tóról a főváros felé az emberek. 0620 311 111, ez az elérhetőségünk, a közvetlen folytatás pedig ilyen lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország legfőbb!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délutáni pihengetés. Hát most már délután vagyunk, ebéd után. Igen, csak remélem, hogy mindenki befejezte a finom falatokat. A mikrofonnál délután 3-ig Kismárti. Ebben az órában a tökéletes autózós zene szerepében Duke Dumont, Ocean Drive, a vasárnapi ebéd utáni eszpresszót Sabrina Carpentertől kapjuk majd. Most pedig nem csak foci rajongóknak hozom az idei foci VB hivatalos himnuszát. Shakira, Burna Boy, Die Die, itt a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Halló, itt vagyunk az autópályán, az M7-esen nagyon nagy a dugó, csak ezt szerettük volna mondani. Ha esetleg más sorstársunk is itt van, akkor őket kitartást kívánunk nekik. Mi lehet, hogy nem éljük meg Székesfehérvárig.
0: Jaj, ne mondj ilyen szörnyűséget, még vízből sem.
1: Hát nagyon nagy a fáradtság sajnos.
0: Azt írják, hogy Zamárd és Székesfehérvár között dugul nagyon?
1: Tudom erősíteni, meg kicsit meg vagyok fáradva.
0: Hát akkor álljatok félre egy benzinkútnál, ha van a közelben, jó?
1: Az lesz a kávé durantunk, köszönjük
0: legjobb. Durantsatok, én egy gurudzsos projektet durantok nektek, jó? Aztán pihenés jó, után folytassátok
2: az időt. Lehet zenét kérni esetleg valami, ha már itt sem verésünk, mert az mondjuk nagyon vissza tudna hozni minket az életbe.
0: Hát figyelj, most küldök nektek egy
1: dalt.
0: Abszolút igazi mai klasszikus küldök nektek, és egyébként Kukinál tudtok majd dalokat kérni. Nagyon remélem, hogy este 7 órakor már nem lesztek Székesfehérvárnál, hanem
1: a... Kuki, a francia muka.
0: Monsieur, si, vagy mi az olasz? Oui. Jó utat, srácok, kitartás nektek és mindenkinek, aki az M7-esen a főváros felé autózik éppen. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift például és az Opelite. Az amerikai szupersztár ugye most az új Toy Story filmhez készítette el a betétdalt, és hát óriás diskurzus indult hát nem csak Amerikában, de az egész világon a film üzenete kapcsán, mert ugye a Toy Story 5-ben Woody, Buzz és Jessie egy vadonatúj riválissal néznek szembe, egy Lilliped nevű béka formájú tablettel, és a történet szerint Bonnie már 8 éves, és a környéken minden gyerek a kijelzőkre tapad, sőt, online csoportokban cikizik Bonnie-t, amiért még mindig játékokkal játszik. És bár a film nem ad kész receptet a probléma megoldására, a szakértők, a terapeuták és a szülők szerint nagyon sok ponton betalált a mozi üzenete. Például Tom Hanks, ő ugye Woody hangja, egy interjúban kiemelte azt a jelenetet, amikor a játékok kinéznek az ablakon, és a város nézve minden gyerek szobából a telefonok kék fénye világít vissza, hát szerint ez a látvány ma már konkrét rettegéssel tölti el a szülői szíveket. Na de állítólag a filmnek már van egy olyan pozitív hozadéka, hogy egyre több amerikai otthonban teszik le a tabletet, mert hogy ez az üzenet nem csak a felnőtteknél, a szülőknél talál be, de a gyerekeknél is. Na hát akkor hozom Taylor Swiftet és az aktuális kedvencet tőle, ez az Opelite.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az abban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
6: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonit sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyár ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
7: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Ha változtat az életmódodon, nem történik meg a hirtelen öregedés. Ez egy érdekes dolog, de 44 évesen és 60 évesen igen. És arról beszélgettünk, hogy ki mikor érezte azt a pontot először. Na igen, most megtörtént. Na most elkezdtem öregedni, most valami van. Végtelenül lehangoló volt a debreceni Campus Fesztiválon, amikor szembe jött egy 20 év körüli lánycsapat, és hangos csókolommal köszönve kérdezték meg, hogy merre van a nagy színpad. 40 vagyok, és a lányommal voltunk itt ketten fesztiválozni.
10: Az első csókolom az, gyerekek, az egy kis
9: súrás. Egyre hangosabb mamás nyögés kísér, ha leülök, hogy felállok a fotelből. Mostanában én már be is már kicsit be is kell hintáztatnom, hogy felálljak.
11: Tényleg, hogy ez lendületet veszem.
9: Meghintáztatott, hogy felálljál. Úristen, nagyon jó. Facebook megmutatja, hogy mennyire öregszünk. Aki 10 éve még gyerekként láttam rajta, ma már gondoskodó szülő, és közben öregettem én is 10 évet. Edina küldte nekünk.
12: Azt utálom, hogy kezdek láthatatlanná válni. De erről már beszéltünk.
9: Ez nőknek nagyon nehéz lehet.
12: Igen. Hát amikor azt érzem, hogy hű, baszki, te jól nézel ki, bevágom a sminket, jó a hajam, jó ruhában vagyok, és úgy azt gondolom, hogy végigvonulok az utcán, és meg fog állni a forgalom. És rohadtul nem már meg a forgalom.
9: Ez nők egyébként egy ilyen univerzális női élménynek mondják, hogy ahova 10 éve bementél egy étterem, és mindenki utánad hát fordul, senki nem
12: senki
9: néz rá.
12: Nem néz meg.
9: Ez nagyon szar lehet, gyerek.
11: Én már el is tűntem, Juli.
9: Ő maga nem is
11: ez tényleg egyébként nagyon nehéz.
9: Ez nehéz lehet.
12: Ez rettenetesen igazságtalan, mert
9: nem lehet, hogy akkor ordíts egy nagyot?
10: Itt vagyok!
11: Itt vagyok!
9: Nyögjél egyet!
11: Látjátok ezt a dekoltát!
10: Hessel ilyenkor!
11: Ezek vigyálnak!
9: Kiabálja a pincére, nem tudom.
12: Nem vagyok hajlandó ezen szomorkodni. Ilyenkor van az, hogy rendelek rögtön egy gin tonikot.
9: Ez jó megoldás egyébként, igen.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most... Magyarország

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Ha változtat az életmódodon, nem történik meg a hirtelen öregedés. Ez egy érdekes dolog, de 44 évesen és 60 évesen igen. És arról beszélgettünk, hogy ki mikor érezte azt a pontot először. Na igen, most megtörtént. Na most elkezdtem öregedni, most valami van. Végtelenül lehangoló volt a debreceni Campus Fesztiválon, amikor szembejött egy 20 év körüli lánycsapat, és hangos csókolommal köszönve kérdezték meg, hogy merre van a nagy színpad. 40 vagyok, és a lányommal voltunk itt ketten fesztiválozni.
7: Az első csókolom az, gyerekek, az egy kis
6: súrás. Egyre hangosabb mamás nyögés kísér, ha leülök, hogy felállok a fotelből. Mostanában én már be is már kicsit be is kell hintáztatnom, hogy felálljak.
8: Tényleg, hogy ez lendületet veszem.
6: Meghintáztatott, hogy felálljál. Úristen, nagyon jó. Facebook megmutatja, hogy mennyire öregszünk. Aki 10 éve még gyerekként láttam rajta, ma már gondoskodó szülő, és közben öregettem én is 10 évet. Edina küldte nekünk.
8: Azt utálom, hogy kezdek láthatatlanná válni. De erről már beszéltünk.
6: Ez nőknek nagyon nehéz
8: igen.
6: lehet.
8: Igen. Igen. Hát amikor azt érzem, hogy hű, baszki, te jól nézel ki, bevágom a sminket, jó a hajam, jó ruhában vagyok, és úgy azt gondolom, hogy végigvonulok az utcán, és meg fog állni a forgalom. És rohadtul nem már meg a forgalom.
6: Ez a nők egyébként egy ilyen univerzális női élménynek mondják, hogy ahova 10 éve bementél egy étterem, és mindenki utána fordul, senki nem
8: senki
6: néz rá.
8: Senki nem néz meg.
6: Ez nagyon szar lehet, gyerek.
8: Én már el is tűntem, Juli.
6: Ő maga nem is a láthatatlan ember.
8: Ez tényleg egyébként nagyon nehéz.
6: Ez nehéz élni. Lehet.
8: Ez rettenetesen igazságtalan, mert
6: nem lehet, hogy akkor ordíts egy nagyot?
7: Itt vagyok!
6: Itt vagyok! Nyögjél egyet!
8: Látjátok ezt a dekoltát!
7: Essel ilyenkor!
8: Ezek kiállnak!
6: Kiabálj a pincére, nem tudom.
8: Nem vagyok hajlandó ezen szomorkodni. Ilyenkor van az, hogy rendelek rögtön egy gin tonikot.
6: Jó megoldás egyébként, igen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most... Slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1. Az 50.

0: elsőként a Rádió 1-en.
1: A Lovers on the Dance Floor Blondistól, aki megtisztelte a Rádió 1-et a jelenlétével, tegnap este a vendégünk volt itt a stúdióban. Az ő zenéjére alapvetően jellemző, hogy pozitív, tele van jó érzésekkel. A szakmában a tánczene legkeresettebb különcének hívják. Mi nagyon csípjük a dalait, ezt az újat is. Lovers on the Dance Floor, a 40.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

legyen ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Nemrég meghallgatunk egy popballadát Lady Gaga-tól és Bruno Mars-tól. Végig énekeltük a Die With A Smile-t a 35. helyen.

This-szal, a Beat of Your Heart a 33. lett. A folytatásban a The Door Teddy Swims-től, akinek a magánélete, akárcsak sok más sztár esetében, megsillette a hirtelen jött óriási sikert, a rengeteg koncertet, a turnét, a folyamatos stúdiózást. Teddy Swims megerősítette a hírt szakított barátnőjével Rachel, akivel közös gyermekük is van. The Door, a héten a 32.

0: volt a Ladari, Ladótól, Joel Corey-től a Be Alright, a 29.
1: Rádió egy top 50, a 28.
0: A Dracula a jelen nagy favoritjai közül, a social media segítségével feltörekvő ausztrál zenésztől, Kevin Parkertől, azaz Tame Impalától, akinek a koncertjei nem csak a zenéről szólnak, konkrétan vizuális.

0: Martin Garrix-től a Repair It a 26. És a következő zenei órát itt a Rádió 1-en Lady Gaga indítja majd a 25. helyen. Ez a Dead Dance!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

pluszban van ezzel a dallal. 18. Lett Axen, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.

A foci himnusz, az év sporthimnusza, Shakira, Burna Boy, Die Die, azon túl, hogy a dal célja, hogy buzdítson, arra is emlékeztet, hogy a nehézségek és a kudarcok csak erősebbé teszik az embert, és ha keményen megdolgozik,

0: ez a Rádió 1. Közlekedési információk. Jani szólt, hogy az egyes főúton lassulás van Biatorbágynál a 13-as kilométer környékén. Zsolti SMS-e szerint a 3-as főúton 60-ban a Horváth Mihály úton javítják a héten tönkrement gázvezetéket. A burkolat felbontva csak a félútpálya járható. 4-es főút vecsés, 21-es kilométer útszűkület és lassabb haladás, írta Krisz. Nagyon köszönjük az infókat, jöhet még folyamatosan SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rehab, vagy a Switch Disco zeneit, annak van egy szuper jó hírem, ők együtt dolgoztak ezen a dalon, és most leadom Sleep Tonight, valamennyien a vokális, dallamos house vonalat képviselik, a Switch Disco-nál ráadásul mindig is hangsúlyos volt az aha élmény, amikor felismerjük az egyik kedvenc dalunk részletét egy teljesen új lüktetésben. Na ez is ilyen, a Sleep Tonight, ami már a top 10-ben van, és a 10.
1: Hey, what's up? This is Hemphill.
2: Hey guys, we are Switch Disco.
3: And you're

8. Letter A, Daltontól a Blood Running. Hetedik, Hyperton és az Out of My Head. Alex Kenji-től a Bumbley, 6.

Nyáron sok fellépése volt, szóval mostanában nem volt rá ideje. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy Top 50-ben ezen a héten is megtartotta első helyét BB Rexával, a New Religion.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
2: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcskereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcskereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint.
9: Mindig Aldi.
10: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
12: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonit sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyár ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
13: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Ha változtat az életmódodon, nem történik meg a hirtelen öregedés. Ez egy érdekes dolog, de 44 évesen és 60 évesen igen. És arról beszélgettünk, hogy ki mikor érezte azt a pontot először. Na igen, most megtörtént. Na most elkezdtem öregedni, most valami van. Végtelenül lehangoló volt a debreceni Campus Fesztiválon, amikor szembe jött egy 20 év körüli lánycsapat, és hangos csókolommal köszönve kérdezték meg, hogy merre van a nagy színpad. 40 vagyok, és a lányommal voltunk itt ketten fesztiválozni.
15: Az első csókolom az, gyerekek, az egy kis
14: súrás. Egyre hangosabb mamás nyögés kísér, ha leülök, hogy felállok a fotelből. Mostanában én már be is már kicsit be is kell hintáztatnom, hogy felálljak.
16: Tényleg, ez lendületet veszem.
14: Meghintáztatott, hogy felálljál.
16: Igen.
14: Úristen, nagyon jó. Facebook megmutatja, hogy mennyire öregszünk. Aki 10 éve még gyerekként láttam rajta, ma már gondoskodó szülő, és közben öregettem én is 10 évet. Edina küldte nekünk.
16: Azt utálom, hogy kezdek láthatatlanná válni. De erről már beszélt.
14: Ez nőknek nagyon nehéz
16: igen.
14: lehet.
16: Igen. Igen. Hát amikor azt érzem, hogy hű, baszki, de jól nézel ki, bevágom a sminket, jó a hajam, jó ruhában vagyok, és úgy azt gondolom, hogy végigvonulok az utcán, és meg fog állni a forgalom. És rohadtul nem már meg a forgalom.
14: Ezt nők egyébként egy ilyen univerzális női élménynek mondják, hogy ahova 10 éve bementél egy étterem, és mindenki utána fordul, senki nem
16: senki
14: néz rá.
16: Senki nem néz meg.
14: Ez nagyon szar lehet, gyerek.
16: Én már el is tűntem, Juli.
14: Ő maga nem is a láthatatlan ember.
16: Ez tényleg egyébként nagyon nehéz.
14: Ez nehéz élni. Lehet.
16: Ez rettenetesen igazságtalan, mert
14: nem lehet, hogy akkor ordíts egy nagyot?
15: Itt vagyok!
16: Itt vagyok!
14: Nyögjél egyet!
16: Látjátok ezt a dekoltát!
15: Essel ilyenkor!
16: Ezek vigyálnak!
14: Kiabálja a pincére, nem tudok.
16: Nem vagyok hajlandó ezen szomorkodni. Ilyenkor van az, hogy rendelek rögtön egy gin tonikot.
14: Ez jó megoldás egyébként, igen.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Zene érkezik, hogy na, figyelj, ez itt kezdődik. El kell mondjam, hogy az új divat, ez bejön nekem, komolyan, az a jó kis latin, tényleg. Úgyis még nyár van, gyönyörű az időjárás, 26 fok van, nincs kanikula, nincs ideg, tökéletes a program itt, nem? Pláne a rádió egy szól. Ó, na még szép. Érkezik Kahan, jó alattatok, jó alattatok, Kahan, igen, kell mondani, vagy Kahan, vagy Kehen, két A van benne, Kahan, és a szám címe Café Conroe.

0: Merci chèlement d'homme. Yann Martin Garrix et Jassam Timé, Butterfly. Dioles, Dioles.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik

0: álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonit sem! A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyár ízével várunk! Belozzo, pasta, pizza, vita!
4: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
5: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Ha változtat az életmódodon, nem történik meg a hirtelen öregedés. Ez egy érdekes dolog, de 44 évesen és 60 évesen igen. És arról beszélgettünk, hogy ki mikor érezte azt a pontot először. Na igen, most megtörtént. Na most elkezdtem öregedni, most valami van. Végtelenül lehangoló volt a debreceni Campus Fesztiválon, amikor szembe jött egy 20 év körüli lánycsapat, és hangos csókolommal köszönve kérdezték meg, hogy merre van a nagy színpad. 40 vagyok, és a lányommal voltunk itt ketten fesztiválozni.
7: Az első csókolom az, gyerekek, az egy kis
6: súrás. Egyre hangosabb mamás nyögés kísér, ha leülök, hogy felállok a fotelből. Mostanában én már be is már kicsit be is kell hintáztatnom, hogy felálljak. Meghintáztatott, hogy felálljál.
8: Igen.
6: Úristen, nagyon jó. Facebook megmutatja, hogy mennyire öregszünk. Aki 10 éve még gyerekként láttam rajta, ma már gondoskodó szülő, és közben öregettem én is 10 évet. Edina küldte nekünk.
8: Én azt utálom, hogy kezdek láthatatlanná válni. De erről már beszéltünk.
6: Ez nőknek nagyon nehéz
8: igen.
6: lehet.
8: Igen. Igen. Hát amikor azt érzem, hogy hű, baszki, te jól nézel ki. Bevágom a sminket, jó a hajam, jó ruhában vagyok, és úgy azt gondolom, hogy végigvonulok az utcán, és meg fog állni a forgalom. És rohadtul nem már meg a forgalom.
6: Ez a nők egyébként egy ilyen univerzális női élménynek mondják, hogy ahova 10 éve bementél egy étterem, és mindenki utána fordul, senki nem
8: senki
6: néz rá.
8: Senki nem néz meg.
6: Ez nagyon szar lehet, gyerek.
8: Én már el is tűntem, Juli.
6: Ő maga nem is a láthatatlan ember.
8: Ez tényleg egyébként nagyon nehéz.
6: Ez nehéz élni. Lehet.
8: Ez rettenetesen igazságtalan, mert
6: nem lehet, hogy akkor ordíts egy nagyot?
7: Itt vagyok!
8: Itt vagyok!
6: Nyögjél egyet!
8: Látjátok ezt a dekoltát!
7: Hessel ilyenkor!
8: Ezek vigyálnak!
6: Kiabálj a pincére, nem tudom.
8: Nem vagyok hajlandó ezen szomorkodni. Ilyenkor van az, hogy rendelek rögtön egy gin tonikot.
6: Ez jó megoldás egyébként, igen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

19 óraig. Ez megfelel? Jó! Érkezik rögtön az isteni Martin Garrix és Butterflies. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást, hangerő maximálisan, a buli folytatódik, itt arra jó egyen, ahol sok igazi ma is legjár megy. A legjobb jó hírem van, 12 percig nem beszélek. Ugye, milyen boldogok vagytok? Tudom!

feleségem, mert ez a saját dalom, Karner elegült a jó barátom Karner, igen. A szám címe Fire, oh yes! És még egyszer hangsúlyozom, mikor itt van a kívánság műsor Jules Gerivel hétköznap,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Megkészítettél nekünk három darabot, akkor ez azt jelenti, hogy ez három más típusú osztriga,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen. Az, amelyikkel indulsz, az egy Bretagne-ból származó osztriga. Észak-Bretagne és Normandia határa van Mont-Saint-Michel, biztos hallottatok már róla,
4: a
3: Árapályzóna. Tőle 30 kilométerre ott van Kánkál. Régen az nagycárok innen vitték lóhalálában a kánkáli osztrigát. Ő az első, akit most meg fogok kóstolni. Uh-huh. Az maga az osztriga etikett, az a következő illatoltuk, megbeszéltünk.
5: Kicsi víz?
3: Kicsi víz, leöntesz róla, citrom, és behúzod a szádba.
2: Hányszor rágom?
5: 8-szor.
3: Lassan.
5: Na?
4: Úgy látom, hogy Annának megakadt a szájában.
2: Gyerekek, ez egyébként így ebben a formában finom.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

Duet DJ, Ritka Villagon Duet, valamikor Daft Punk volt. Ők a Offenbach most, és a szám címe Wasted Love. Viszont még egyszer hangsúlyozom, hölgyeim és uraim, nem sokára élő kívánság műsor. Nektek kell szerkeszteni az adást, szóval, még egyszer kuki, szóval, 19 óra töltessék telefonálni a 0623 111 111-re, jó? De ahogy mondtam, jönnek a Offenbach, Wasted Love, mixelek, izadok, de jól az imágam veletek. És köszönöm szépen, hogy velem vagytok most is. Allez, hadd szóljon az After Party Show Summer Edition.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THN finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
9: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
10: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonig sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyár ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
11: Magyarország legnépszerűbb esti

0: 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor elkezdődött, egészen 20 óraig lett kenni egy jó dalt, például egy új generáció kért tőlem, Ray Dalton. Szia, hogy hívnak téged?
2: Bogi.
1: Bogi, hol a telefonálsz? Melyik városból?
2: Tessék.
1: Melyik városból telefonálsz?
2: Bocsánat, csak valami történt, és azért nem tudtam figyelni. Csendkeszőlő.
1: Oké. Na, kinek szeretnék külön ezt a jó kis dalt? Kinek szóljon?
2: Az egyik barátomnak.
1: Na, de hogy hívják őt?
2: Dénes.
1: Dénes, és mit szeretnél neki üzenni? Csak barát, vagy nagyon tetszik neked?
2: Tetszik.
1: És szerinted van esélyed?
2: Már együtt vagyunk.
1: Ja, együtt vagytok. Bocsánatot kérek, ezt nem tudhattam. Jó, akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, és köszönöm szépen, ha telefonáltál, jó?
2: Köszönöm, szia!
1: Ciao, szia! Na jó, van, oké, rendben. Hát, de hogyan tudtam volna én? Na mindegy. Érkezik Ray Daltonunk, Blood Running, az elég újabb, és isteni!

0: Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén most ki ez van szerencsém? Szia, neved?
2: Roland.
1: Na, Roland, kértél tőlem kamerád, kinek szeretnéd küldeni?
2: Barátomnak.
1: Jó, oké, nincs neve?
2: Natasha.
1: Oké. És mit szeretnél neki üzenni Natashának?
2: Majd hallgassa meg a zenét.
1: Ez egy jó duma, tetszik, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok neked egy szuper kedemes estét, jó?
2: Szia, köszi.
1: Ciao, szia. Az új generáció, imádom tényleg. Kamerád, ő is új generáció, és azt hiszem címe Yogi Yourself. Hát jó.

0: estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, jó itt vagy, esetleg vacsisztok. Kívánság műsor 20 óraig, a vonal túlsó végén most kit köszöntsünk, halló?
1: Halló, halló, szia, szia, Kalóz vagyok.
0: Hello, mi újság, hogy vagy?
1: Hát köszönöm, jó vagyok, vagy hát jól, hát vége van a négy napos hétvégének, úgyhogy holnap reggel mehetünk újra dolgozni.
0: Igen, igen, igen, igen.
1: Ennek annyira nem örülünk, de hát mindegy. Jó, tehát legalább a hétvégén.
0: Na, jó van, jó sikerült?
1: Jó sikerült, persze, hát az ember a családjával lehet, akkor... Annál nincs is jobb dolog.
0: Ez a legszebb ajándék, igen, én is azt mondom, igen, igen. Na, figyelj, kiérteltelem Earth Pepper Disco Machine legyőt, Wonderful Life 25, ez a szám címe, jó rövid. Kinek szeretnéd küldeni?
1: Hát küldeném mindenképp a családok, a gyerekeknek, hogy utolsó hét jön a nyári szünetben, úgyhogy lassan mehetnek ők is vissza.
0: Hát jó, de már jövő hétvégén még van egy kis hétvégén még, mert csak kedden kezdődik, ugye?
1: Igen, csak kedden kezdődik, de azért már szerettem őket emlékeztetni, hogy lassan vége van az arany életnek.
0: Ájjaj, ájjaj, ájjaj, ájjaj, igen, igen, igen. De figyelj, mindjárt karácsony.
1: Mindjárt húsvét, és mindjárt újra itt a nyár.
0: Na, ugye, ugye, annyira gyorsan megy az élet, tényleg hihetetlen. Örültem, hogy hívtál engem, vigyázz magadra, és szép estét kívánok, jó?
1: Neked is ugyanezt kívánom.
0: Köszönöm. Ciao, ciao, szia, szia. Tényleg érkezik akkor Hertz, és a szám címe Wonderful Life 25, itt a Rádió 1-en.
2: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

ismerzi ma is slágereket. Csak a rádió egy játsza.

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsük. Szia, hogy hívnak téged?
2: Tuki, nem annyira hallak, de...
1: Most jobban halász?
2: Igen, most.
1: Jó, oké. Okay. Szóval keresztneved, légy szíves?
2: Bence.
1: Oké, okay. Kettőtönem Shakira, Dai, kinek szeretnéd küldöni, Bence?
2: Hát az anyukámnak, meg az apukámnak.
1: És mit szeretnél neki küzdeni? Valami szépet?
2: Hát, hogy szeretem őket.
1: Jó, van, oké. Okay. Nem sokára iskola, ugye?
2: Hát igen, sajnos.
1: De hogy sajnos, jó lesz az. Sok barát, tanulás, okos leszel. Ez így kell felfogni, oké?
2: Okay? Jó, rendben.
1: Köszönöm, hogy hívtál engem, Bence, jó legyél.
2: Ja,
1: szia, hello. Érkezik Shakira, Dai, itt a Rádió Egyen.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Viki vagyok.
1: Viki, mi újság?
2: Szeretnék kérni
1: számot. Oké, rendben. Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na jól van, és kinek szeretnéd küldeni ezt a jó kis Cyrilt akkor?
2: Anyónak, fiamnak, Márknak, meg magamnak.
1: Fiad, Márk nem sokára újra iskola, ugye?
2: Igen.
1: Jól van, az a jó kedve van?
2: Hát persze.
1: Szeret. De szeret suliba járni?
2: Persze szeret.
1: Az jó, az jó, az jó. Rendben. Kellemes estét kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Köszönjük.
1: Ciao, ciao. Szia, szia. Hello, hello. Na, én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk. Érkezik a diszkosi csapat egészen 9-ig. Ma este 9-től jó az Geri. Elég közelebb szombaton találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: Ha változtat az életmódodon, nem történik meg a hirtelen öregedés. Ez egy érdekes dolog, de 44 évesen és 60 évesen igen. És arról beszélgettünk, hogy ki mikor érezte azt a pontot először. Na igen, most megtörtént. Na most elkezdtem öregedni, most valami van. Végtelenül lehangoló volt a Debreceni Campus Fesztiválon, amikor szembe jött egy 20 év körüli lánycsapat, és hangos csókolommal köszönve kérdezték meg, hogy merre van a nagy színpad. 40 vagyok, és a lányommal voltunk itt ketten fesztiválozni.
8: Az első csókolom, az gyerekek, az egy kis
7: súrás. Egyre hangosabb mamás nyögés kísér, ha leülök, hogy felállok a fotelből. Mostanában én már kicsit be is kell hintáztatnom, hogy felálljak.
2: Tényleg, ez lendületet vesz.
7: Meghintáztatott, hogy felálljál.
2: Igen.
7: Úristen, nagyon jó. Facebook megmutatja, hogy mennyire öregszünk. Aki 10 éve még gyerekként láttam rajta, ma már gondoskodó szülő, és közben öregettem én is 10 évet. Edina küldte nekünk.
2: Azt utálom, hogy kezdek láthatatlanná válni. De erről már beszéltünk.
7: Ez nőknek nagyon nehéz
2: igen.
7: lehet.
2: Igen. Igen. Hát amikor azt érzem, hogy hű, baszki, te jól nézel ki, bevágom a sminket, jó a hajam, jó ruhában vagyok, és úgy azt gondolom, hogy végigvonulok az utcán, és meg fog állni a forgalom. És rohadtul nem ár meg a forgalom.
7: Ez a nők egyébként egy ilyen univerzális női élménynek mondják, hogy ahova 10 éve bementél egy étterem, igen. és mindenki utánat fordul, senki nem
2: senki
7: néz rá.
2: Senki nem néz meg.
7: Ez nagyon szar lehet, gyerek.
2: Én már el is tűntem, Juli.
7: Ő maga ez nehéz élni. Lehet.
2: Ez rettenetesen igazságtalan, mert...
7: Nem lehet, hogy akkor ordíts egy nagyot?
8: Itt vagyok!
7: Nyögjél egyet!
2: Látjátok ezt a dekoltát!
8: Hessel ilyenkor!
2: Ezek vagy állnak!
7: Kiabálj a pincére, nem tudom.
2: Nem vagyok hajlandó ezen szomorkodni. Ilyenkor van az, hogy rendelek rögtön egy gin tonikot.
7: Ez jó megoldás egyébként, igen.
6: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szép estét mindenkinek!

0: És én is köszönöm, tényleg szenzációs rendezvények voltak. Ugye Halásztelke játszottam még szerdán, és szombaton pedig Püspök 60 és Budapesten a Pesti Rakpart volt terítéken. Én nem tudom, hogy mi történt az emberekkel, de az idei nyár az zseniális. Köszönjük még egyszer.
1: Hála jó Istennek, és kezdünk is. Itt van Hanvai Pizsi, itt van DJ Junior, és itt van egy román, nem a bárány, hanem a Dracula. Ezzel indulunk, Tanya Impala levezével, DJ Junior remixben kívánunk.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger, mely diszkosít rádiósó vasárnap is, kétharmadban Bárántól a nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel.
1: És kérem szépen magamhoz ragadva a szót, hiszen én mixelek ebben az órában. Augusztus 30-án csinálok egy speciális rendezvényt itt Budapesten, Made in Italy lesz a neve, ilyet még nem csináltam, de annyi ilyen olasz remixet csináltam az elmúlt pár évben, hogy kérték tőlem egy páran, meg így biztattak rá, aztán eljutottam odaig, hogy csináltatom egy logót, és most csinálok egy rendezvényt a Kopaszi kertben, vasárnap délután 5-től 9-ig, tervezük max 10-ig egyébként, hiszen ez a nyár utolsó vasárnapja és napja, amikor igazán lehet majd bulizni. Lesznek színes italok, Balázs Attila egyébként pizza készítő világbajnoki második helyzet, csinálja majd jó kis olasz pizzákat. Szóval minden olasz lesz még a zene is, úgyhogy várok mindenkit majd oda augusztus 30-án, és most megyünk is tovább, ha már Made in Italy, egy Ciao Italy, Ciao Moreval, Ricky Poveri lemez a diszkosítben, DJ Juniorban.

0: Egyébként én már nem visszatekintenék, hanem előre, mert jövő héten még erősebbek leszünk. Azt hittem volna egyébként a hét elején, hogy ez a hét lesz a legerősebb a nyáron, de nem. Jövő héten megint belehúzunk. Szerda, csütörtök, péntek és szombat, kérem szépen Szeged, Szinszín, Rádió egy Stage, napközben is, este is, ott leszünk egyébként mind diszkosit, és mindezek mellett 28-án diszkosit rendezvény, Balaton Fűzföl, balatoni pop, szombaton én pedig még Érden, és ráadásul Szlovákiában is szórakoztatok, szóval nagyon-nagyon erős lesz a következő hétvége, ami valóban az idei nyár lezárása.
1: Abszolút, én is egyébként Szeged színezek, én szerdán, csütörtökön színezem a programot, meg még szombaton is egy kicsit, és egy délután is, meg este is, és pénteken tényleg együtt balatoni bobozunk. A 25. születésnapja lesz a helynek egyébként, azóta csúszkálnak ezen a bizonyos hely, színen. Balatonfűzfőn, és délután 5-től egészen este 11 óráig diszkosít lesz, méghozzá Legends 6 órán keresztül játszik az elmúlt 20 év elektronikus kedvenceit. Én utána mondjuk rohanok még Bokácsra, és majd ott is fogok pörgetni, szóval kemény hét lesz a jövő hét is, de most megyünk tovább Alex Kenji-vel, jön a Bambolé, ez kim van a DJ Junior YouTube csatornán, most meg

0: and gentlemen, madame and herr, madame, össze, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelem, nagy érdemű publikum. Búcsúzunk ma estére, Bárány Attila nélkül, de DJ Junior és jó magam, Honvaj Pidzsi, azért itt vagyunk.
1: Szerdán duplázok a színen, majd 26.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: mindenkinek! A fantasztikus idei strandfesztivál után ma este újra a Rádió 1 stúdiójából szól az adás, innentől Vilkox elemezjátszói mögött. Hello Vilkox, induljunk el!
1: Sziasztok, nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek, ciao Geri! A legjobb helyen vagytok, hogyha szeretnétek értesülni a legújabb elektronikus zenei finomságokról. A nyár egyik meghatározó dala Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en a Bird.

0: Gettő és Hugh Girl mennyire fantasztikusak együtt, ez volt a Shine. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Neil Mosh Wilcox.
1: Egy megunhatatlan dal, próbálnám bekategorizálni a stílusát, talán azt mondanám, hogy valahol house, és kicsit érezhetőek rajta az Afro House-nak a stílusjegyei, egy kis funkival ötvözve. Tulajdonképpen ez az a hangzás, amire azt lehet mondani, hogy 2026-ban abszolút irányadó.

0: Ilyen zseniális zenét gurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyár végén. Ez volt a Leave It All vasárnap este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox a lemezjátszóknál ismerős lesz a következő dal.
1: A Waves of Love egy olyan dal, amit azóta is a Spotify listámon folyamatosan beszoktam tenni magamnak hallgatni, amikor kocsiban ülök. Most viszont 2026-ban Messzászári készített belőle egy nagyon jó kis verziót, megtartotta az eredeti számnak a hangzását valamennyire, tehát nem próbálta meg teljes mértékben megfejteni, hanem inkább továbbvinni azt a hangulatot, amit már eredetileg is tudott a dal. Nagyon jól tette, mert így sokkal inkább közelebb áll az én szívemhez is. Tehát jöjjön a Waves of Love Messzászári remixében. Itt a Rádió 1, a World is Mine.

0: Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik

0: most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész magyar.

ezek azok, amik ilyen irányadóak és a legnagyobb számban készülnek. Nem véletlenül mutatunk be nektek hétről hétre ilyen darabokat. Most hoztam nektek egy house finomságot, Chico Rose és a Take Your Time. Ezzel megyünk tovább itt a World is My Radio Show-ban a rádióban.

0: zenéd jön most.
1: Próbálok mindig készíteni olyan dalokat, amiket exkluzívan csak is kizárólag itt mutatok be nektek a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-s műsorunkban, hiszen nagyon-nagyon szeretem, hogyha vannak olyan exkluzív dolgok, amivel meg tudlak titeket lepni. Most a legújabb saját dalomat hoztam el, amit már ugye többször hallhatok itt a rádióban, ez viszont a végleges verzió, hivatalosan még nem jelent meg. Ez a Soundan tőlem, ami egy kifejezetten nyári dal. Kíváncsi vagyok, hogy hogy tetszik nektek, írjátok meg. Egyébként ez egy feldolgozás, próbáltam belevinni az érzéseimet, és 2026-os trendeket összekeverni azzal a gondolatvilággal, amit én is képviselek, és ezt ötvöztem Herden Fritz-féle Can't Get Enough óriási slágerének a dallamával. Így született meg a Soundan, akkor hallgassuk meg itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

hallani egyszerűen, akárhányszor hallgatom, nagyon-nagyon jó érzés fog el engem, és ez nagyon ritkaság egyébként. Nem azért feltétlenül, mert annyira komplikált, annyira összetett, vagy annyira különlegességet hoz, hanem egyszerűen elkap a vibe, és azt érzem, hogy ezt a dalt újra és újra meg szeretném hallgatni. Pontosan ezt éreztem, amikor először meghallottam a Hills-féle Lift Me Up-ot. Nagyon jó érzéssel ötvözték a ibizai hangzást a 2026-os trendekkel. Szerintem ez egy tökéletes példája, hogy hogy kell visszatekinteni szépen a múltba.

0: Wilcox után jön is Brickyek.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: Hello mindenkinek, Bricklék is befutott, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Bricklék, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenélhessek. Nektek hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik David Guetta és Jennifer Lopez közös zenéje, a Save Me Tonight, itt a Verizon Radio.

0: vasárnaponként 11 és éjfél között mindig ő mixel, ő áll mellettem a Rádió 1 stúdiójában. CID, Fancy Shit, ebből jövőnképpen kifelé. Napriklék, és akkor nézzük, hogy mi az a zene, amit ráteszünk most erre.
1: Egy saját zeném érkezik, a világsztár trombitás producer, az ausztrál Timmy Trumpet is előszeretettel játszotta, rengeteg szereztet.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show vasárnap este. Bricklék a lemezjátszói mögött, és két ausztrál nagyágyú érkezik most egy közös dallal.
1: Ez így van, Fisher és a Tones and I közös zenéje, a Fever. Az ausztrál páros egy karakteres house tracket hozott össze, amelyben Fisher klubos hangzása tökéletesen találkozik a Tones and I egyedi vokájával. Ez jön most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: és most például Robin Schulz legújabb zenéjét, a címe Better Times.
1: Igen, érkezik Robin Schulz, a német DJ és producer, ezúttal egy könnyebb pozitív hangulatú dance tracket hozott, ami arról szól, hogy a nehezebb időszak után mindig jönnek könnyebb napok. Ez jön most itt a Virizmár Rádió Show, van a rádió egy.

0: kellő progresszív house műfajú zenét hoztam el nektek.
1: Ez ugye az Out of Body, jövő hét fellépések.
0: Színfesztiválon fogok zenét, találkozunk Szegeden, illetve Budapesten fogok még zenélni.
1: Na akkor hajrá, nektek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszót mögé. Holnap hétfőn jövünk megint élőben 9-től, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszak!

0: Oldies Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

reggeli hét kezdődik. Hát nem akarok ezen hosszan merengeni, de azért tényleg jó gyorsan elpörgött ez a nyár. Viszont van még egy nagy buli előttünk, a Szeged Ifjúsági Napok, ahova érkezik a teljes távunk, a teljes World Design csapat, és kettő helyszínnel is várunk majd mindenkit szerdától egészen szombatig. Az igazi mai slágerek között pedig egy újabb nagy kedvenc jöhet, már indítom is!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a Rádió Egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel, már egy óra után járunk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és nagyon erős óra lesz ez is. Tele az igazi mai slágerekkel, köztük most az újdonsággal. J-Lo, David Guetta és a Save Me Tonight, amit indítok.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

többek között azért is, mert a Sopron Festen ugye az egyik néző a színpadon a koncertjük közben kérte meg a párja kezét. Igen, mondtak, happy end lett. Nagyon menő volt. Ez meg az egyik nagy kedvencünk a csapattól, az igazi mai slágerek között a Halott pénz és a

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Dua Lipa, akinek pörög a könyvklubja, erre a hónapra is van olvasvány, Lost Lambs, aki el akarja olvasni a Dua Lipa által ajánlott könyvet, az ezt keresse. Ez meg az igazi mai sláger, a

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.